0: tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Ami

Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! The Ring of Fire.

0: Dalok, amiket ismersz és szeretsz. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Velünk mind a piszkos kők, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kők, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat.

világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6

tévémoci nem hoz lázba, míg este is pörögné, mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerel

hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira. No matter what, no matter what, you

0: Forrás Rádió. Ha még nem vagy függő, várj egy percet. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez Budapest, baby, I'm your, city. Itt nem zavar senkit, ha ég a cigit. Fújjad a füstöt, a

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Ezt a slágert tuti hallottad már! És most újra imádni fogod! Hazai kedvencek a Forrás Rádióban! Mindig veled!

aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: sleep them. Ez a most végem.
1: Lehetetlen nem szeretni. Hangerült fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig

ország legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig.

0: slágert, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Volt, ami volt, már régen elmúlt. Bementem az emlékedet. Takatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, jó ébredezést, én indítom is a mai napot, egészen egy óráig leszek veletek. Hozok majd horoszkóp előrejelzést, 9 órától pedig kérhettek majd tőlem dalt, vagy küldhettek akár üzenetet is, ha szeretnétek. A legjobb slágerek is érkeznek, Üzsel és Szoltó közösével indulunk, ez a Jamaican.

Szabi Kéz és Juhász Zoli közöse a Patkány szólt itt a Forrás Rádióban, és akkor nézzük a mai névnaposainkat. Ma ünnepelnek az Alajosok, a Leilák, a Kloék, a Luizák és az Olgák is. Úgyhogy ha van ilyen nevű ismerősötök, ne felejtsétek el felköszönteni. Egyébként rajtam keresztül is megtehetitek ezt majd 9 órától a 0620-978-985-ös telefonszámon. SMS vagy Viber üzenetben lehet ezt megtenni, meg egyébként Messengeren is elértek. Most megyünk tovább Taylor Swift

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiója, az imént pedig az Atomic Kitten és a Cool and the Gang közösét hallhattátok, ez volt a Ladies Night. Most pedig akkor jöjjenek a mai születésnaposaink, megnézzük, hogy kik azok, akik ma ünnepelték, vagy ünneplik a születésnapjukat. Hát 1905. június 21-én született Jean-Paul Sartre, Nobel-díjas francia író, 1937-ben John Cannon, kanadai autóversenyző, 1943-ban Barbie-nek Péter, Jászai Mari díjas színész, szinkronszínész, 1962-ben Szappanos Gábor, magyar író, műfordító, szerkesztő, 1979. június 21-én látta meg a napvilágot Bakonyi Csilla, magyar színésznő, a Tatabányai Jászai Mari Színház Népház társulati tagja, 1979-ben született szintén ezen a napon Chris Pratt, amerikai színész, 1982-ben Vilmos Herceg, angol trónörökös, 1985-ben Lana Del Rey, amerikai énekes, és 1993-ban Sinem Ünsal, török színésznő. Ők tehát a mai születésnaposaink, a folytatásban pedig most jön a halott pénz és az élnünk kellett volna.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzenevirág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Vikidá Gyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Garantált. Össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
2: Vedd meg jegyed még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven a

Hat után pedig megnézzük, hogy milyen események történtek a mai napon. 1554-ben Báthori András tölti be az országbírói tisztet, 1895-ben megnyílik a Kieli csatorna, 1963. június 21-én megválasztják 6. Pál pápát, 1964-ben Spanyolország csapata nyeri a labdarúgó Európa-bajnokságot, 1990-ben pedig megalakul a budapesti értéktőzsde. Nos, ezek történtek a mai napon, természetesen sok minden más mellett is, viszont azért az összeset nem fogom tudni nektek elmondani. Amit viszont tehetek, hogy hozom továbbra is a legjobb slágereket, most megyünk tovább Santa

0: fesztivál üzemmódba kapcsolunk. Ez a Forrás Rádió, a Vízzele Virág Fesztivál hivatalos rádiója.
1: Summer night, party time, I won't really lose my mind. Come on, dance with me all night.
2: Muchachos y muchachas.
1: Neon lights, music high, tequila shot, we touch the sky. Hands up, feel the crazy vibe.
2: Muchachos y muchachas.

Tom Gregory és a Fingertips zárja ezt az órát, ugyanis most át kell adnom a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat. A következő órát pedig Callaway Sanders András fogja indítani a You-val. Mutatom!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nyomjatok!
2: Amikor a pornógraszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás. Június 28-án az öreg tópartja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
1: Köszönjük szépen!
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 8 óra lesz, szép vasárnapot kívánok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, összeütközött 2 vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Bezár egy időre nyáron a tatai könyvtár. Jövök a részletekkel, a Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagyhőségre, tette hozzá a miniszter. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. Összeütközött 2 vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. A jelentések szerint többen súlyosan megsérültek, és 1 halott van. A brit közlekedési rendőrség első rövid közleményében csak az ütközés tényéről számolt be, további részletek ismertetése nélkül. A közlekedési dolgozók szakszervezetének szóvivője ugyanakkor arról számolt be, hogy a vonatok személyzetének tagjai és az utasok közül is többen súlyosan megsérültek, 1 halott is van. Az első adatok szerint mindkét szerelvény délfelé a londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik szerelvény műszaki hiba miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról nekiütközött. Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult. A baleset Bedford és Luton között történt. A Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár június 7-e és augusztus 3-a között zárva tart. Az utolsó nyitvatartási nap június 26-a péntek, a nyitás augusztus 4-én 9 órakor lesz majd, ez egy keddi nap. A közlés szerint a nyári zárvatartás idejére a megszokott 6 darab könyv helyett 10 darabot lehet kölcsönözni. És végezetül sport, a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn 10:30-kor tartja az OTP Bank Liga 2026-27-es idényének sorsolását. A szervezet honlapjának pénteki beszámolója emlékeztet rá, hogy az élvonal új szezonja a július 25-i hétvégén indul. Az idei naptári évben 18 fordulót játszanak a csapatok, így a december 19-i hétvégéig tart az őszi idény. A küzdelmek a január 30-i hétvégén folytatódnak, míg a 33., azaz utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22-e. Az első osztályú bajnokságban ezúttal is 12 csapat vesz részt, amelyek 3-szor játszanak egymással. A korábbi évekhez képest viszont annyiban változik a versenykiírás, hogy ezúttal nem 2 kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, míg a 11. helyen záró csapat osztályozót játszik a Mercantil Bank Liga 2. helyén végző együttessel.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében többnyire napos, nyárias idő várható, időnként gomoly felhőkkel az égen. Délutánonként elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, a hőmérséklet pedig jellemzően 28 és 34 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: És bizony, vissza is tértem. Hello, sziasztok! Pisti, neked pedig köszi szépen a híreket, információkat. És akkor most jönnek majd a csillagok üzenetei hamarosan, de előtte még természetesen a jobbnál jobb dalok fognak szólni. Például, ahogy előző óra végén ígértem, Kálai Sanders Andrással fogunk indulni, ez a You.

Haver Hellótól szólt a Hyper Summer itt a Forrás Rádióban, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. És akkor most jöjjenek a csillagok üzenetei. Kos, egy váratlan lehetőség kopogtat az ajtódon, légy nyitott, mert egy gyors döntés most sokat hozhat. Bika, érdemes ma lassítani egy kicsit, egy őszinte beszélgetés tisztázhat egy régi félreértést. Ikrek, kiváló nap az új ötletek megvalósítására, hallgassam megérzéseidre, mert jó irányba vezetnek. Rák, a család és a közeli kapcsolatok kerülnek előtérbe, egy kedves gesztus most sokat jelenthet valakinek. Oroszlán, ma könnyen magadra vonod a figyelmet, használd ki a karizmádat, de maradj szerény. Szűz, a részletekre való odafigyelés meghozza a gyümölcsét, egy régóta halogatott feladatot végre lezárhatsz. Hamarosan jön a többi horoszkóp is, viszont most egy icipicit zenélünk Zara Larssontól.

0: Master Jim és Sting közöse a Rasta itt a Forrás Rádióban, és akkor most jöjjön a többi horoszkóp üzenete is. Mérleg, a harmónia megteremtése ma könnyebben megy, mint gondolnád, egy kompromisszum minden fél számára előnyös lehet. Skorpió, erős az intuíciód, ne hagyd figyelmen kívül, egy váratlan hír pozitív fordulatot hozhat. Nyilas, kalandvágyad új élmények felé terel, egy spontán program feltölthet energiával. Bak, kitartásod ma elismerést hozhat, ne félj megmutatni, mennyit dolgoztál a céljaidért. Vízöntő, egy kreatív ötlet meglepően jó fogadtatásra talál, oszd meg másokkal, mert inspirációt adhatsz. Halak, érzelmi egyensúlyod segít jó döntéseket hozni, szállj időt magadra is, hogy feltöltődj. Nos, ezt üzenték nekünk már a csillagok, én pedig azt üzenem, hogy jönnek a folytatásban is a jobbnál jobb dalok. Egy hazaival megyünk tovább, BLR-től szól a szívem szerint.
1: Sziasztok, BLR vagyok. Hallgassátok a szívem szerint című dalom itt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aját mondok megint.
2: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án Bay Alex és a Schlepp élőben robbantja fel a tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
3: Én is ismerem.
2: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Ő az én kedvesem.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója, amiben az imént Metzger Viktória és Curtis közösét hallhattátok. Ez volt a Szívemen szárny. Hamarosan elérünk az óra végéhez, ami azt jelenti, hogy küldhetitek már a dalkéréseket, meg az üzeneteket is, hogyha van, amit szeretnétek, hogy átadjam. Ezt pedig megtehetitek a 0620 978 975-ös számon, jöhet SMS meg Viber üzenet is, és egyébként Messengeren is elértek. Szóval bombázzatok nyugodtan, a folytatásban pedig jön Liza és a Lovers on Mars.

is értünk az óra végéhez, úgyhogy én most tartok egy icipici szünetet, addig Szabó István elmondja nektek a híreket, információkat, utána pedig jövök vissza, és hát teljesítem a dalkéréseiteket, meg indítom az órát ezzel a dallal.

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2. Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 9 óra, jó reggelt, kívánok, szép vasárnapot. Elindult a nyári főszezon a MÁV-nál, 2-szer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz. Japán turnéra indulnak az Operaház együttesei. A Bazilika felújítása a végéhez közeledik Esztergomban. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István, jönnek a részletek. 2-szer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án, azaz tegnap indult nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoportvezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba annak érdekében, hogy minél többen választassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. Írták. A tájékoztatás szerint sűrűbben járnak majd a Balatonhoz és a tó környékén az autóbuszok is, de a főszerepet idén is a Flirt és a Kiss motorvonatok játsszák majd a balatoni közlekedésben. Japán turnéra indulnak az Operaház együttesei, július 4-éig 12 városban mutatják be Mozart a Varázsfuvola című művét. A 12 város, köztük Tokió, Osaka, Yokohama és Nagoya színház és koncerttermeit is érintő előadássorozatban bemutatkozik Katarzyna Drelics lengyel szoprán és Tatjana Zsuravel ukrán koloratúr szoprán is. Az opera zenekart és énekkart a 4 évvel ezelőtti turnéhoz hasonlóan Tóth Sámuel Csaba vezényli. Az esztergomi bazilika felújítása a végéhez közeledik, a rekonstrukció során megújult az esztergomi bazilika orgonája is, amely hamarosan megújulva szólal meg ismét. A megújult orgonát a székesegyház és az orgona felszentelése után 170 évvel augusztus 9-én szentmise keretein belül látják meg. A hagyomány szerint enélkül nem is szabad liturgián részt vennie. Az orgona áldás után pedig Kovács Péter, a bazilika orgona művésze szólaltatja meg először a hangszert a liturgikus szertartás keretein belül, majd egy koncert keretében. És végezetül sport, sikeresen szerepeltek a tatai vívók a közelmúltban a sportági diák olimpián, számolt be róla a kemma.hu. A Tonfer Tata Vívó Egyesület versenyzői egyéniben és csapatban is remekeltek a viadalon. Egyéniben Pataki Eliza a második korcsoport B kategóriájában nem talált legyőzőre, Kubinger Ákos az 5. korcsoportban pedig bronzérmet nyert. Ugyanebben a korcsoportban Justman Kristóf 5. helyen zárt, Partali Panni a 2. korcsoport A kategóriájában a 7. helyen végzett. Csapatban 2 arany és 1 bronzérmet szereztek a tatai versenyzők.
0: Időjárás.
1: Szerdáig folytatódik a meleg idő, sok felé erős napsütéssel és csak átmeneti felhősödéssel. A legmelegebb órákban helyenként 30 fok fölé is jócskán emelkedhet a hőmérséklet, ugyanakkor egy-egy frissítő zápor vagy zivatar sem kizárt.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, Pistineket pedig természetesen köszi a híreket, információkat. 9 óra után járunk most már 1 perccel, ami azt jelenti, hogy tiétek a főszerep innentől kezdve, kérjetek tőlem dalt, vagy küldjetek rajtam keresztül üzenetet 0620 978 978 5-ös. Most indulunk Dasával, szól a Not At This Party.

Lokom Vach és Ázdész közöse a Dirty Dancing szólt itt a Forrás Rádióban, a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiójában. És akkor most jöjjön az első kérés, ami Nórié, ő szeretné kérni.

0: a Forrás Rádió, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója. Az imént pedig Lady Gagától szólt a Disease. És egy újabb hölgyel fogunk tovább menni, ugyanis Péter szeretné küldeni párjának, Erikának, Dua Lipától a Houdinit. Én pedig természetesen teljesítem a kérést, úgyhogy már indul is a dal. Catch me like a Houdini. Hey, I'm Dua Lipa.
1: This is Houdini. Houdini. Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: Willow és a Csácsá után megyünk tovább egy kis Buenos Morgan visszatekintővel. Ezen a héten a fiúk beszélgettek Ádi labor élményeiről is, ebbe hallgatunk most bele.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jó reggelt mindenkinek, meglaboroztak.
3: Meglaboroztak?
2: Olyan voltam, mint egy olimpikon, nagyon durva volt. Képzeld el.
3: Kellett mesztelenül pisélned?
2: Ja, nem kellett, de csináltam. Senki nem kérte, de...
3: Mindenkinek kell valami hobbi.
2: Ha már nem jövök be dolgozni, valamivel töltse vele a napot, nem? Na, képzeld el.
3: És mindezt az utcán ráadásul, de? Kinek mi?
2: Mindezt a bakcsomóponton, a zebránál szembeforgalomtól. Van, aki kiáll táblákkal mostanában, hogy legyen szép a napod, meg büszke vagyok rá. Nem, meg kijön a bohóc zsonglőrködni, még piros a lámpa. Nem.
3: Hát te is kivitted a kis bohócot zsonglőrködni.
2: Egészen más kérek.
3: Két kis labdával.
2: Bohóckodtam. Nem. Elmentem a sportkórházba, és képzeld el, azt mondták, hogy az egész napot ott fogom üldögélni. Úgyhogy én úgy mentem oda, hogy tudtam, mi a dolgom, lesz majd véradás, EKG, és a végén majd ilyen kis vizeletet is kell adni a legvégén, de mondták, hogy egész napot el fogok üldögélni, úgyhogy rákészültem, vittem kis filmecskét, vittem kis fülhallgatót, minden állam volt, készen voltam, és elrontottam. Mert én még reggel otthon, mivel ez lesz az egész napom, én még elmentem pisilni.
3: Nem kellett volna, mi?
2: Hallod? Kapom a sorszámot, jöjjön be, tük, akkor most adjon vizeletet.
3: Most.
2: Hát én olyan voltam, mint az olimpikonok. Tudod, amikor mintát kell adni, és nem tudnak. Én nem hittem el, hogy ilyen van az életben.
3: Leizzadtad hát a jövő hetet is?
2: Megnyitottam csapot, és akkor így mondta, hogy két ujnyi legyen. És tudod így a nőre, megvan már a két ujnyi?
3: Vastagságban vagy hosszában?
2: De az meg a másik, hogy hogyan dugom bele az ujjat, meg hova dugom. Meg van már rosszabb, mint én itt takarítónénin edződtem, aki rám nyit pisilés közben. De rosszabb, mint itt bármi. A mintát adni. Meg gondolkoztam, hogy felvizezem.
3: Te fie vagy. Nézd, ha máshol mentél volna másféle filmmel mintát adni, az lehet, hogy segített volna.
2: Én mindent csináltam. Ittam a csapból, húztam le a WC-t, vízeséseket néztem, minden volt.
3: És nagy nehezen összejött?
2: Hát kizadtam, de hallod, az a stressz, ami ott. És hallod, először megmosolygod a nénit, akinek, hogy mondják, hogy és akkor most tessék adni mintát. Hoztam, és így kiveszi a kerekesszatyorból. Hát nekem is hoznom kellett volna. Én azt hittem, még 3 órában produkálni. Ilyen nem volt, hogy élő, tök műsor most.
3: Egy van. Hát az ilyen, tudod.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Rédl Ádám. Ha a zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör. Forrás!

A BSV és a Bajalex és a Schlepp, Lidokain, ezt volt itt a Forrás Rádióban, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. És akkor most megyünk tovább, méghozzá Kata kérésével, aki a kolléganőinek szeretne küldeni egy Sabrina Carpenter dalt. Már indul is nekik a Te is.

Alesso és Armin van Buuren közöse a Leave a Little Love fogja zárni ezt az órát, úgyhogy most jönnek a hírek, információk Szabó Istvántól. Viszont előtte még azért felhívnám a figyelmeteket arra, hogy egészen egy óráig tudtok tőlem dalt kérni, vagy rajtam keresztül üzenni valakinek. Ezt pedig továbbra is megtehetitek a 0620 978 985-ös számon. SMS és Viber üzenet is jöhet, meg írhattok Messengeren is. És akkor most átadom a terepet Pistinek, a hírek után pedig megyünk tovább ezzel a dallal.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10 óra lesz, szép vasárnapot kívánok. Megválasztották a Miss Universe Hungary 2026-os szépség királynőjét. 7,1%-kal utaztak többen idén májusban Ferihegyen. 5 versenyző képviseli a magyarokat a budapesti 5 tusa világkupa döntőben. Hozom a részleteket, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál. Személyesen Szabó István. Megválasztották a Miss Universe Hungary 2026-os királynőjét. A koronázási ceremóniát a Budapesti Operett Színház Kálmán Imre teátrumában tartották, ahol a 12 döntős közül megválasztották azt a hölgyet, aki a következő egy évben Magyarországot képviselheti a világ legismertebb szépségversenyén, a Miss Universe világdöntőjén Puerto Rico-ban. A zsűri döntése alapján végül Miss Universe Hungary 2026 királynője Kis Kamilla 25 éves budapesti versenyző lett. Első udvarhölgy Sarka Lilian, második udvarhölgy Óvári Kinga, közönségdíjas Hotya Fanni. Májusban a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 1.822.483-an utaztak a légikikötőn keresztül, 7,1%-kal többen, mint a tavalyi év azonos hónapjában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották úticélul. Az első 5 hónap utas forgalma meghaladta a 7,6 milliót, közölte a Budapest Airport a honlapján. Az összesítés szerint májusban a kárgó üzletág erősödése lendületes maradt. A kezelt 41.398 tonna áru 11,7%-kal több, mint egy évvel korábban. A stabilan emelkedő árumennyiség január és május között 188.457 tonna légijáru kezelését jelentette a reptéren. Június 21-én vasárnap, azaz ma este Berec Péter harmonikás gondoskodik a hangulatról a Strandbüfében Esztergomban. A kellemes zenei program 18.30-kor kezdődik, és egészen este 8:30-ig várja a vendégeket, az eseményre a belépés ingyenes. És végezetül sport, jelenállás szerint a nőknél 3, a férfiaknál 2 hazai versenyző indul a jövő heti budapesti 5 tusa világkupa döntőben. A fináléban a VK sorozatban elért eredmények alapján lehet részt venni, nemenként legfeljebb 3 versenyző képviselhet egy-egy nemzetet. A nőknél Guzi Blanka 2 arany és 1 ezüstéremmel vezeti a rangsort, mellette még Erdős Rita, valamint Mészáros Emma fért be a 36-os mezőnybe. A férfiaknál a 8. helyen álló Koleszár Mihály áll a legelőkelőbb pozícióban a magyarok közül, de végül nem indul a VK döntőben.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében többnyire napos, nyárias idő várható, időnként gomoly felhőkkel az égen. Délutánonként elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, a hőmérséklet pedig jellemzően 28 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délelőttet kívánok mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Belevágunk egy újabb órába, amiben továbbra is várom a dalkéréseiteket, meg ha esetleg üzennétek valakinek, akkor az is jöhet. 0620 978 978 5-ös. Ahogy ígértem, Damiano Daviddel fogunk indulni, ez a Next Summer.

0: Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, és bizony megyünk tovább egy újabb dalkéréssel. Egy hazai fog újra következni, hiszen Levi a haverjainak szeretné küldeni Destől az Osztrigát.
1: Forrás Rádió, és most egy újabb sláger a Vízzel a Virág Fesztivál sztárjától.

Alapvetően és Norma Jean Martin, valamint Henry PFR közöse az Out of My Head. Ez szólt itt a Forrás Rádióban, a Vízeni Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. És akkor megyünk tovább Robi kérésével, aki szeretné küldeni menyasszonyának, Lilinek, Ed Sheerantől az Eyes Closed című dalát, és azt üzeni neki, hogy imádlak.

0: összesen lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
2: A Bikini koncert nem csak zene,
1: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
2: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

0: ATB Topik és Rissa van az közöse, a Your Love szólt itt a Forrás Rádióban. Most pedig jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő. Ádi és Roland ezen a héten beszélgettek a fűrészről is, de nem a filmről, mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Én egy párszor azért már, nem ott, mert ugye Dávidot szoktam itt kísérgetni, fél évente egyszer fölmegyünk a sportkórházba, úgyhogy tudom, hogy ott mi hogy zajlik. Teszem hozzá, hogy egyébként a komplet magyar egészségügynek kívánom, hogy valami hasonló gördülékenyen menjen, mint a sportkórházban, mert ott azért
3: jók.
2: Tényleg, tehát tényleg egyik helyről mész a másikra, és gyakorlatilag pörög az egész, soha nem kell az egész napot ott töltened.
3: Nagyon, nagyon durvá jók voltak, és nagyjából ugyanez várható a műtéttel kapcsolatban is. Ugye szerintem senkinek nem titok, elrontották a csuklómat, újra eltörik. Tehát, hogy gyakorlatilag készülök egy csuklótörésre, majd még kétszer lesz olyan egy-egy napra, hogy nem vagyok egy szegény Rolandot egyedül hagyom, de hogy a műtétre már csak azt mondták, hogy és akkor műtét napján bejön, fölmegy a második emeletre, akkor már ismerni fogja a járást, mert jön addig még kétszer, és akkor csak oda megy, hogy műtétre jöttem.
2: Ennyi, befekszik.
3: Intézzük,
2: elfűrészüljük, áthaza.
3: Ahogy ez annyira durva, hogy törnek el egy csuklót. Tehát, hogy értem én, hogyha mesterségesen eltörik, meg értem én, hogy a grafikus kolléga felajánlott, hogy ő eltöri nekem, hogy akkor ezzel is spóroljak az államnak, de úgy vagyok vele, hogy inkább befekszem, és akkor csinálják. És azt mondták, hogy valami fűrészt küldenek be, és azzal. Elég brutálisan hangzik.
2: Azért, hogyha előtte bejön azon a kis három kerekű triciklén, tudod, az a figura, és megkérdezi.
4: Hello, Ádám. Játszunk egy játékot.
2: Akkor azért én helyedre futnék.
4: Hello, Ádám. 30 másodperced van.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám. Napjaink kedvencei a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig, mindig.

Watts és a Kill My Lonely Soul-t itt a Forrás Rádióban, a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiójában. A folytatásban pedig megyünk tovább Justin Timberlake-kel, Móni szeretne meghallgatni tőle egy dalt. Én a Can't Stop the Feeling-et választottam, remélem tetszik, ez egy jó kis nyári hangulatú dal.

Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Kamrattól szólt a Feel Alive, és elértünk egy újabb óra végéhez is, ami ugye azt jelenti, hogy jönnek a hírek, információk Szabó Istvántól. És természetesen mindeközben várom a dalkéréseiteket is, úgyhogy ha szeretnétek valami jó dalt meghallgatni, akkor küldjétek azt el nekem a 0620 978 985-ös számra SMS-ben vagy Viber üzenetben, de persze Messengeren is jöhetnek ezek. Jönnek a hírek, utána pedig megyünk tovább Tame Impala és Jenny közösével, ez lesz a Dracula, mutatom.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a Tatai Öreg tó partjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap végtelen élmény.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11 lesz, szép vasárnapot kívánok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, összeütközött 2 vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Bezár egy időre nyáron a Tatai könyvtár. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei Szabó Istvántól. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd évfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, tette hozzá a miniszter. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. Összeütközött 2 vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. A jelentések szerint többen súlyosan megsérültek, és 1 halott van. A brit közlekedési rendőrség első rövid közleményében csak az ütközés tényéről számolt be, további részletek ismertetése nélkül. A közlekedési dolgozók szakszervezetének szóvivője ugyanakkor arról számolt be, hogy a vonatok személyzetének tagjai és az utasok közül is többen súlyosan megsérültek, 1 halott is van. Az első adatok szerint mindkét szerelvény délfelé a londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik szerelvény műszaki hiba miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról nekiütközött. Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult. A baleset Bedford és Luton között történt. A Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár június 7-e és augusztus 3-a között zárva tart. Az utolsó nyitvatartási nap június 26-a péntek, a nyitás augusztus 4-én 9 órakor lesz majd, ez egy keddi nap. A közlés szerint a nyári zárvatartás idejére a megszokott 6 darab könyv helyett 10 darabot lehet kölcsönözni. És végezetül sport, a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn 10:30-kor tartja az OTP Bank Liga 2026-27-es idényének sorsolását. A szervezet honlapjának pénteki beszámolója emlékeztet rá, hogy az élvonal új szezonja a július 25-i hétvégén indul. Az idei naptári évben 18 fordulót játszanak a csapatok, így a december 19-i hétvégéig tart az őszi idény. A küzdelmek a január 30-i hétvégén folytatódnak, míg a 33., azaz utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22-e. Az első osztályú bajnokságban ezúttal is 12 csapat vesz részt, amelyek 3-szor játszanak egymással. A korábbi évekhez képest viszont annyiban változik a versenykiírás, hogy ezúttal nem 2 kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, míg a 11. helyen záró csapat osztályozót játszik a Mercantil Bank Liga második helyén végző együttessel.
0: Időjárás.
1: Szerdáig folytatódik a meleg idő, sokfelé erős napsütéssel és csak átmeneti felhősödéssel. A legmelegebb órákban helyenként 30 fok fölé is jócskán emelkedhet a hőmérséklet, ugyanakkor egy-egy frissítő zápor vagy zivatar sem kizárt.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, Pisti köszi szépen a híreket, információkat. Már csak 2 órátok van hátra arra, hogy dalt kérjetek tőlem, és vagy küldjetek üzenetet rajtam keresztül. 0620-9985-95-ös, ezen a számon tudjátok megtenni. Az óra most indult Tame Impala és Jenny közösével, szól a Dracula.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban.

Dr. Béres és a Mango Rice közöse az Éjjel ott várok rád, elszólt itt a Forrás Rádióban, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. És akkor most menjünk tovább Réka kérésével, aki Tiesto és Éva Max közösét szeretné meghallgatni, ez lesz a The Motto, és küldi mindenkinek, aki

Ava és az In My Head itt a Forrás Rádióban. A következő dalkérés pedig Anitáé, aki a barátnőinek szeretné küldeni Post Malone és The Weeknd közösét. Ez lesz a

0: az egyetlen meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor a pornógraszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás.
2: Június 28-án az öreg tópartja megtelik zenével, tánccal
1: és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma
2: a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Köszönjük szépen!
4: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúk tere 8/A, a Volt bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
5: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék

0: Forrás Rádió, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója, az imént pedig Rika és Galantis közöse szólt a Hooked, most pedig szól egy kis Buenos Morgan visszatekintő. Ádival és Rolanddal ezen a héten beszélgettünk a fiatalok félelmeiről, és ebbe hallgatunk most bele.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Megkérdezték a gimiseket, a 17 éveseket, hogy mitől félnek ők a legjobban, és hát mindig én erre azért mertem volna nagy összeget tenni, nem az érettségi volt az, amit leginkább emlegettek.
3: Melyik tanárt említették, a matek tanárt?
4: Ja, igen.
2: Jaj, tényleg a jövő heti matek doga. Nem, képzeljétek el, hogy a friss felmérés szerint a kamaszokat ugyanúgy foglalkoztatják már a felnőtt élet kérdései. Több mint 220 diák vett részt a felmérésben, és csak minden a harmadik válaszadó nevezte meg az érettségit, vagy a felvételit a legnagyobb félelmeik között. Sokkal jobban aggasztja őket a jövőbeni megélhetés, a saját otthon megszerzése és a stabil munkahely kérdése.
4: Hát ez a mai világban mostam azért az 1-20-ért, de nem olyan...
2: Nem meglepő, ugye?
4: Igen.
3: Jó, de ugyanakkor szerintem izgalmas. Nem tudom, annó ti ezzel, hogy voltatok, hogy ezen mennyire aggódtatok, de tényleg nem ilyen dolgok foglalkoztattak. Nem. Engem olyan szinten maximum, hogy volt egy álmom, amilyen munkaszinten álom volt, és amit el akartam érni, és ott azért volt bennem egy para, hogy vajon sikerül-e vagy nem. De megélhetési szinten azért ennyire nem volt necces, mint ahogy most aggódhat valaki.
4: Igen, nem nagyon gondoltunk bele szerintem ebbe.
2: Nem, akkor... szerintem se. 17 évesen engem a csajok érdekeltek leginkább.
4: Hát ezt mindjárt gondoltuk.
3: Hát az meg kell a pénz.
4: De attól nem féltél, nem?
2: Csajoktól nem félt. Akkor már nem. Addigra már eljutott arra a pontra, hogy már nem féltem tőlük.
3: Az én időmben, vagy a mi időnkben szerintem kicsit így elképzelhetetlennek tűnt az, hogy ne tanulj tovább. Nyilván, aki szakmát, az szakmát, aki egyetemet, főiskolát, az egyetemet, főiskolát, de ma már nagyon sok ilyen autodidakta önképző van, illetve nagyon felkapott lett ez a kevés munkában sok pénz dolog, és értem én, hogy 1000-ből egynek összejön, de a többi 999-et senki nem mutatja. Ezért ilyen nagyon csábító tud lenni a dolog, és aztán nagyobb a padlóra esés.
2: Igen, mert ugye mi van leginkább szem előtt? Ugye tényleg az influencereket látják, tehát ezeket a dolgokat, és azt látják, hogy hát nem feltétlenül kell papír ugye ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Most mondom ezt én tényleg brutálisan leegyszerűsítve, de rengeteg kamasz tényleg ennyit lát a világból. Például az interneten keresztül, aztán utána, amikor kikerül a való világba, az életbe, akkor azért megtapasztalja, hogy ennél sokkal bonyolult minden.
3: Igen, és papír nélkül lehetsz te Majka, de lehetsz Tóth Gabi is. És nem mindegy. Nagyon nem mindegy.
2: Azért ez de szép kép volt, gyerekek.
3: Igen, nagyon nem volt, mindegy.
2: Igen. Szóval igen, egyébként a diák többsége optimistán várja a jövőt, ez egy jó hír szerintem a felmérésből. Minden negyedik válaszadó az egyetemi éveket várja a legjobban, mondjuk meg tudjuk érteni. És képzeljétek el, hogy a klímaváltozás, a nemzetközi helyzet, meg a társadalmi bizonytalanság is visszatérő témák voltak.
3: Aha, ez is nagyon érdekes, hogy egy mondjuk azt, hogy környezettudatosabb generáció jön, vagy lehetséges, hogy csak úgy mondják?
4: Reméljük. Egyébként egyre több iskolában van most, egyre több iskolában foglalkoznak ezzel a témával, meg ugye vannak szelektív gyűjtőik is, tehát hogy ez szerintem tök jó ötlet, hogy a diákokat meg a gyerekeket rászoktassák erre.
3: Nem, ez érdekel. Jelentkezzen nálam egy tatai iskola, akik megmentetek már egy bálnát. Tegyetek valami tényleg.
2: Jaj, te.
4: Nem, de hát itt kell elkezdeni.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Rédl Ádám. A legújabb slágerek a legjobb forrásból. Forrás.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Tylától szólt a Water. Most pedig egy Hooligans dal fog következni, ez lesz Tibi kérése, aki szeretné küldeni, hát először is mindenképpen a saját édesapjának, meg a Forrás Rádió minden dolgozójának, hát köszönjük szépen, és természetesen az apukáknak pedig nagyon boldog apák napját kíván. Úgyhogy szól most a Hooligans és Lotfi Begi közöse a

Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója, az imént pedig Rudimental és Khalid közös a szólt az All I Know, és elértünk az óra végéhez. Egy nagyon kicsi időtök még van arra, hogy kérjetek tőlem dalt, vagy küldjetek rajtam keresztül üzenetet, én megpróbálok mindent teljesíteni. 0620 97 8 97 85-ös jöhet SMS meg Viber üzenet is, és egyébként Messengeren is tudtok nekem írni. Most átadom a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat, utána pedig már indulunk is tovább ezzel a dallal.

miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz déli 12 óra, üdvözlöm Önöket. Elindult a nyári főszezon a MÁV-nál, kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonon, japán turnéra indulnak az Operaház együttesei, az esztergomi bazilika felújítása a végéhez közeledik. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, dél környékén a mikrofonnál Szabó István. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án, azaz tegnap indult nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba annak érdekében, hogy minél többen választassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. Írták. A tájékoztatás szerint sűrűbben járnak majd a Balatonhoz és a tó környékén az autóbuszok is, de a főszerepet idén is a Flirt és a Kiss motorvonatok játsszák majd a balatoni közlekedésben. Japán turnéra indulnak az Operaház együttesei, július 4-ig 12 városban mutatják be Mozart a Varázsfuvola című művét. A 12 város, köztük Tokió, Osaka, Yokohama és Nagoya színház és koncerttermeit is érintő előadássorozatban bemutatkozik Katarzyna Drelics lengyel szoprán és Tatjana Zsuravel ukrán koloratúr szoprán is. Az opera zenekart és énekkart a 4 évvel ezelőtti turnéhoz hasonlóan Tóth Sámuel Csaba vezényli. Az esztergomi bazilika felújítása a végéhez közeledik, a rekonstrukció során megújult az esztergomi bazilika orgonája is, amely hamarosan megújulva szólal meg ismét. A megújult orgonát a Székesegyház és az orgona felszentelése után 170 évvel, augusztus 9-én szentmise keretein belül látják meg. A hagyomány szerint enélkül nem is szabad liturgián részt vennie. Az orgona áldás után pedig Kovács Péter, a bazilika orgona művésze szólaltatja meg először a hangszert a liturgikus szertartás keretein belül, majd egy koncert keretében. És végezetül sport, sikeresen szerepeltek a tatai vívók a közelmúltban a sportági diák olimpián, számolt be róla a kemma.hu. A Tonfer Tata Vívó Egyesület versenyzői egyéniben és csapatban is remekeltek a viadalon. Egyéniben Pataki Eliza a második korcsoport B kategóriájában nem talált legyőzőre, Kubinger Ákos az ötödik korcsoportban pedig bronzérmet nyert. Ugyanebben a korcsoportban Justman Kristóf ötödik helyen zárt, Partali Panni a második korcsoport A kategóriájában a hetedik helyen végzett. Csapatban két arany és egy bronzérmet szereztek a tatai versenyzők.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében többnyire napos, nyárias idő várható, időnként gomoly felhőkkel az égen. Délutánonként elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, a hőmérséklet pedig jellemzően 28 és 34 fok között alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

Kívánok mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, infokat. Ez az óra pedig még a tiétek, úgyhogy ha szeretnétek meghallgatni valamilyen dalt, akkor azt mindenképpen most küldjétek el nekem. 0620 978 9785-ös. Az óra indul DJ Snake és Bipolar Sunshine közösével, ez a

Itt a Szólt a Higher Power, itt a Forrás Rádióban. És most akkor megyünk tovább Rita kérésével, aki apák napja alkalmából szeretné köszönteni édesapját, és egy Azaria dalt küldene neki. Én pedig már be is készítettem a gátat, úgyhogy indul is!

Ez a Forrás Rádió, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója, az imént pedig a Purple Disco Machine és Retrozonics közös szólt a Ghost Town. Most pedig akkor megyünk is tovább Dani kérésével, aki szeretné kérni a Wasted Love című dalt, úgyhogy jön a folytatásban Offenbach és Legic közöse.

0: hiszed, még egy szép álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
2: az Dash a Vízzenevirág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
3: Huligán vagyok, jaj, neked úri lány. Storm a szívébe tombol a hurikán.
2: Jegyed van már?
1: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam. Minden nap a kukás autó.
2: 4 nap. Végtelen élmény.
4: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
5: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

0: Oliver Heldens és Kylie Minogue közöse a 10 out of 10, ez volt itt a Forrás Rádióban, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. És akkor most jöjjön egy kis Buenos Morgan visszatekintő. Ádival és Rolanddal beszélgettünk egy kicsit a foci világbajnokságról, méghozzá az ottani büfék árairól. Ebbe hallgatunk most bele.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Üdítő, hogyha nem akarsz sört inni, ez szerintem teljesen okés. Na?
3: Na, az van 3000.
2: Aha, és egyébként 2400. Víz 1600, akkor mit tippeljetek még? Egy szelet pizza, vagy egy kis taco, burrito, esetleg nachos?
3: Az is ilyen 4 fölött lehet, nem?
4: Hát, figyelj, hogyha a sör 5000 körül igen. van, akkor...
3: A kaja is.
4: Hát, akkor 5-6 inkább.
3: 4-5, ja.
2: Nagyon jók vagytok, 6000-6300 átváltva. Egyébként nagyon jók ott, tehát hogy ott nem úgy kell elképzelni, hogy így utána dobják. Én az amerikai foci meccsen ilyen kis csirkeszárnyakat ettem, és ki vannak rakva, komolyan szószok lehet nyomkodni, és a legnagyobb találmány a világon, ilyet még nem láttatok, van ez a tálca. És képzeljétek el, van a közepében egy lyuk. Tudjátok miért?
4: Oda tudod tenni a szószt, a sabot
2: tudsz
4: tubolni?
2: Nem, sokkal jobb.
4: A csontot oda dobni?
2: Képzeld el, megveszed az üdítődet, szívószállal,
3: és
2: rá tudod támasztani, tehát a pohár lesz a tálca tartó, és a lyukon átjön a szívószál, és ki tudod szívni a csirke mellől. Na, mit szóltok azért? A szórakozás meleg ágya a dolog. Mit emeljek még ki? Egy hotdog? Ez se vészes. Szerintem nem is olyan drágák ezek.
4: Azt mondjam, kedvet
3: tap. Hát az már ilyen 3000.
2: Pont annyi. Takra 3000 forint. És vannak szurkolói zónák, ahol nem feltétlenül olcsóbbak a dolgok, tehát a 20 dolláros sörök megkapható 19-ért.
3: Üha, $1.
4: De várjál, mert lehet, hogy ezeket lehet menüben is kapni.
3: Ja, igen.
2: Őt van.
3: És na, akkor olcsóbb.
2: Van 2 hotdog plusz 2 üdítő, 57,5 kanadai dollár, ez 12.700.
4: Mennyi? 2 sör, 2 hotdog?
2: 2 hotdog, tehát igen, tehát mondjuk, igen, tehát ez egyetlen.
3: 2 hotdog, 2 sör így?
2: 2 hotdog, 2 sör, 12.700.
4: Hát figyelj, arra,
3: mert hogyha 3-3 az 6,
2: viszel haza is, nem kis
3: akkor ha 6000 forint a sör, vagy 5000, még 5000, akkor is 16000 forint, akkor sokkal olcsóbb.
4: Így, igen, így.
2: Hát
4: így
2: nem egyik a... Nem, ez nem az az ára, miért viszel az a... Jó, ezen vannak kiakadva. Jogos-e?
3: Szerintem jogos. Egyébként én itt nálunk az ilyen Forma 1-es nagydíjokon szoktam kiakadni ott, hogy milyen árak vannak, meg a Sziget Fesztiválon is például.
4: Az tényleg agyrém, de ugye lehet nagyot, mint a kis Ádám mondta annó, tudod, dinnye 500, melon 600, tehát egy...
3: Ja,
4: de,
3: igen! Így,
4: na, de...
2: Hát figyelj, most ez azért a BL döntőn a forintot, fontot egy-egybe váltották, tehát hogy forint egyelő font.
4: Húha, hát ott már jó megszedhette magát, ha ezt eljátszotta. Nem, gyerekek, tényleg az van, egyébként a Forma 1-es szerintem sokkal durvább.
2: Én
4: szerintem ott durvább árak
2: én
4: vannak.
2: Forma 1-en ettem 15.000 forintért gíroszt.
3: Úristen,
2: meghívtak,
3: ne idegesítsd.
2: Meghívtak.
3: Ja, mert akartam is mondani, hogy képes voltál ennyi pénzt elkölteni.
2: Én egyszer ennyi pénzt nem láttam, de hogy ott engem meghívtak.
3: De legalább finom volt a 15.000-es gíros?
2: Gírosz. Volt benne hús, nem spórolták ki. Sőt, olyan sztorikat hallottam, hogy volt, aki úgy lógott át az ingyenes zónából, vagy hát ingyenes zóna, az álló zónából, az ülő zónába úgy lógott át, hogy a kukásautó mögött préselte be magát, mert a kukásautó az, ami ott átjárt, és nem kellett felmutatni semmit. És mindig halálfélelme volt, hogy elfér ott a kukásautó és a fal mögött, de átjutott. Ott meg már nem kérték.
3: Istenem, de bolond.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám. Friss hangok a legjobb forrásból.

HBC Anna Gray és Agent Z közös az Aloha Hey, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Az Imagine Dragons-szal fogunk tovább menni, és egyben ez a dal lesz az utolsó kívánság is, ami nem másé, mint Vivienne. Ő egyébként ezzel a dallal szeretne mindenkinek szép napot kívánni, úgyhogy induljon akkor a Bones.

0: Ayana Tilki és a Take It or Leave It. Ez a dal fogja zárni ezt az órát, és egyébként az én műsoridőmet is, szóval eljött a búcsú ideje. Viszont maradjatok velünk a folytatásban is, mert most jön majd Pisti a Komáromi Krónika híreivel, aztán érkezik I. és Roland a Zitzerrel. Én nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig velem tartottatok, és ismét ilyen aktívak voltatok. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok, további szép délutánt kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
2: Pontban egy óra van, üdvözlöm Önöket, közel 200 jó tanuló, jó sportoló diákot köszöntöttek a Komáromi Városházán. Komáromban tanácskozott a regionális önkormányzati konzultációs tanács, eltűnt egy 17 éves fiú Komáromból. Már is hozom a részleteket, ezek a Komáromi Krónika hírei, a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. És akkor a folytatás: a 2025-26-os tanévben kiemelkedő sport és tanulmányi eredményeket elért diákokat köszöntöttek Komáromban a városvezetés szerda délután a Városháza dísztermében. Az eseményen a Zsulenc Duó, Balogh Péter és Barassó Balázs adott műsort, majd dr. Molnár Attila, Komáromváros polgármestere, és dr. Árvai Nikolett államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a fiatalokat és adta át az elismeréseket. A szám igen magas, mintegy 200 országos sport, illetve tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket elért, elsőtől a tizedik helyezésig jutó komáromi diákot ismertek el oklevéllel és éremmel. A fiatalok a város ajándékaként pizza utalványokat is átvehettek. Rangos szakmai eseményeknek adott otthont Komárom városa. Itt tartotta ülését a Nemzeti Vízművek ZRT által kezdeményezett regionális önkormányzati konzultációs tanács. A fórum célja és jelentősége a folyamatos párbeszéd biztosítása a vízi közműszolgáltatás biztosító Nemzeti Vízművek, valamint az EDV ZRT és az önkormányzatok között, mind a víz és csatorna szolgáltatás, mind a folyamatban lévő beruházások, felújítások ügyében. Két szépkorú polgárt köszöntött fel a komáromi városvezetés, akik mögött egy egész évszázad történelme áll. A köztiszteletben álló nyugalmazott iskolaigazgató Prohászka Marcella 102. életévét töltötte be, míg a szintén helyi Szilágyi Lászlóné Babi néni a 90. születésnapját ünnepelte. A komáromi rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 17 éves Molnár Attilát. A rendőrség tájékoztatása szerint az eltűnt fiú június 2-án távozott komáromi otthonából, azóta pedig ismeretlen helyen tartózkodik, már a körözést is kiadták utána. Az eltűnt fiatal körülbelül 172 cm magas, átlagos testalkatú, barna szemű, fekete hajú. Eltűnésekor kék farmer nadrágot, fekete pólót, fehér mellényt és sportcipőt viselt. Olvasható a polisz.hu oldalán. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a fiút, vagy bármilyen információval rendelkezik jelenlegi tartózkodási helyéről, jelentkezzen a komáromi rendőrkapitányságon. Bejelentést a 34-es körzetszám 517-777-es telefonszámon lehet tenni. Információ adható névtelenül az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számon, valamint a 112-es segélyhívó számon is. A Komáromi Krónika híreit Szabó Istvántól hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Kész sok a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak. Bizony-bizony egy óra után járunk 3 perccel, és vasárnap van. Ez pedig azt jelenti, hogy már is indul a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A sportvilág aktualitásait hozom nektek a következő 5 órában, jól összemixelve a lehető legjobb slágerekkel. Gordó és a Loco Loco, ezzel indulunk már is, tartsatok velem, a mikrofonnál I. és Roland.

Vadonatúj sláger, Alex Warren és a Passenger itt a Forrás Rádióban. Ez itt ugyebár az Itzer a Forrás Rádió sportmagazinja. Fussunk végig a labdarúgó világbajnokság legfrissebb eredményein, tehát ugye az előző estén, illetve éjszakán. Hollandia-Svédország 5-1, nagyon magabiztos holland siker. Németország-Elefántcsontpart 2-1, a 94. percben sikerült megszerezniük a németeknek a győztes találatot. Ecuador-Curaçao 0-0, na ennek még egy picit utána megyünk, mert hogy Curaçao abszolút sport történelmet írt azzal, hogy pontot szerzett a VB-n, és Tunézia-Japán, ez egy ma reggeli meccs volt magyar idő szerint 6 órás kezdéssel 0-4, nagyon-nagyon fölényes japán győzelem, és akkor mi lesz a ma esti menetrend? Spanyolország-Szaúd-Arábia, ugye országos egyes, ahogy szokták volt mondani, de hát ezen a VB-n sem lehet semmit biztosra venni. Belgium-Irán este 9-től, itt is azért van egy igen egyértelműnek tűnő papírforma, éjféltől Uruguay-Zöldfoki-szigetek, majd hajnali 3-tól Új-Zéland-Egyiptom, ez tehát a ma esti, illetve éjszakai kínálat, nálunk pedig Marshmello slágerét kínálom már is, jön a Save My Love.

slágere forgott az elmúlt percekben itt a Forrás Rádióban, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Ez volt 2020-ból az In Your Eyes, és ha már itt a vízzenét emlegetem, akkor hozzuk a hagyományos fesztivál hangulatot a következő percekben is. Jól felpörgünk, Axwell érkezik már is, és egy igazi klasszikus, Watch the Sunrise!

Ez az Itt-Szer a Forrás Rádió sportmagazinja. Curaçao megszerezte első pontját a labdarúgó világbajnokságon, a csapat kapusa Eloy Rum pedig rekordot döntött 1966 óta. Senki sem mutatott még be annyi védést a rendes játékidő során, mint ő, szám szerint 15-öt.

5 perc múlva 2 óra, ez pedig menthetetlenül azt jelenti, hogy elérkeztünk az ICER első órájának a végéhez. Jönnek tehát a legfrissebb hírek, információk, utána azonban folytatódik az ICER, és természetesen a sportvilág aktualitásai mellett továbbra is hozom majd nektek a lehető legjobb slágereket. Criss Cross Amsterdam, vele nyitjuk majd a következő 60 perces etapot. Kezdésként forog a hírek után teljes egészében a Mr. Light to Me.

0: Rádió, a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
2: A Bikini koncert nem csak zene,
1: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
2: Jegyek kaphatók a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2 óra lesz, üdvözlöm Önöket, megválasztották a Miss Universe Hungary 2026-os szépségkirálynőjét. 7,1%-kal utaztak többen idén májusban Ferihegyen. 5 versenyző képviseli a magyarokat a budapesti 5-tusa világkupa döntőben. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Megválasztották a Miss Universe Hungary 2026-os királynőjét. A koronázási ceremóniát a Budapesti Operett Színház Kálmán Imre teátrumában tartották, ahol a 12 döntős közül megválasztották azt a hölgyet, aki a következő egy évben Magyarországot képviselheti a világ legismertebb szépségversenyén, a Miss Universe világdöntőjén Puerto Rico-ban. A zsűri döntése alapján végül Miss Universe Hungary 2026 királynője Kis Kamilla 25 éves budapesti versenyző lett. Első udvarhölgy Sarka Lilian, második udvarhölgy Óvári Kinga, közönség díjas Hotya Fanni. Májusban a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 1.822.483-an utaztak a légikötőn keresztül, 7,1%-kal többen, mint a tavalyi év azonos hónapjában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották úticélul. Az első 5 hónap utas forgalma meghaladta a 7,6 milliót, közölte a Budapest Airport a honlapján. Az összesítés szerint májusban a kárgó üzletág erősödése lendületes maradt. A kezelt 41.398 tonna áru 11,7%-kal több, mint egy évvel korábban. A stabilan emelkedő árumennyiség január és május között 188.457 tonna légijáru kezelését jelentette a reptéren. Június 21-én vasárnap, azaz ma este Berec Péter harmonikás gondoskodik a hangulatról a Strandbüfében Esztergomban. A kellemes zenei program 18.30-kor kezdődik, és egészen este 8:30-ig várja a vendégeket, az eseményre a belépés ingyenes. És végezetül sport, jelenállás szerint a nőknél 3, a férfiaknál 2 hazai versenyző indul a jövő heti budapesti 5-tusa világkupa döntőben. A fináléban a VK sorozatban elért eredmények alapján lehet részt venni, nemenként legfeljebb 3 versenyző képviselhet egy-egy nemzetet. A nőknél Guzi Blanka 2 arany és 1 ezüstéremmel vezeti a rangsort, mellette még Erdős Rita, valamint Mészáros Emma fért be a 36-os mezőnybe. A férfiaknál a 8. helyen álló Koleszár Mihály áll a legelőkelőbb pozícióban a magyarok közül, de végül nem indul a VK döntőben.
0: Időjárás.
1: Szerdáig folytatódik a meleg idő, sokfelé erős napsütéssel és csak átmeneti felhősödéssel. A legmelegebb órákban helyenként 30 fok fölé is jócskán emelkedhet a hőmérséklet, ugyanakkor egy-egy frissítő zápor vagy zivatar sem kizárt.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Ragyogóan szép napot mindenkinek, folytatódik az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja, még 4 órát tölthetünk együtt így a műsor keretén belül. Ígértem a Criss Cross Amsterdam félem Mr. Light to Meet, úgyhogy ezzel a slágerrel nyitjuk ezt az órát. Gyertek velem, a mikrofon mögött még mindig így és

Ne legyetek kútban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrucsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni állnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak razziát.

Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Maradunk még egy picit Curaçao pontszerzésénél. Ugye Ecuador ellen raboltak pontot az elmúlt éjszaka. Parádézott a kapus, ezt már körbejártuk. Room egyébként 10-ből 10 pontot kapott például a SofaScore statisztikai oldalon. Azért az nem akármilyen teljesítmény. Nagyjából 2,5 várható góltól mentette meg csapatát. Ezek az ilyen statisztikai XG mutatók meg hasonlók. És ugye azt is említette már az előző órában, hogy a foci VB-k története során legalábbis amióta ezeket a statisztikákat jegyzik 1966 óta, a rendes játékidő alatt senki nem mutatott még be ennyi védést, és akkor ehhez még gyorsan tegyük hozzá, hogy Curaçao ugye először szerzett pontot világbajnokságon, a karibi ország pedig minden idők legkisebb nemzete, amely VB pontot szerzett, legalábbis lakosság számban mindenképpen, ez egészen pontosan 152.849 főt jelent, tehát nagyjából egy fél Komárom-Esztergom megyét.

0: Millás Rádió, a Víz Zenevirág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Víz Zenevirág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Viki Dágyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Gyűjtsd össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
2: Vedd meg jegyed még ma a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
4: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Majdnem eltanácsolták a focitól a német VB hőst. Ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. Németország Curaçao 7-1-es legyőzése után 2-1-re nyert Elefánt Csontpart ellen. A 94. percben született meg a győztes találat, tehát nem mondhatjuk, hogy könnyen sikerült begyűjteni a pontokat. Deniz Undáv duplázott Elefánt Csontpart ellen. Ő eddig a 9 német találatból, és akkor most egyébként érdemes szerintem kifejezetten figyelni, a kispadról beszállva, ráadásul többen is közreműködött, egészen konkrétan úgy áll a német támadó eddig a világbajnokságon, hogy a német válogatott 9 találatából 3-at ő maga szerzett, 2-nél pedig a gólpasszt adta. Kiváló statisztika, a következő meccsen vélhetően kezdeni is fog. Ami viszont külön érdekesség vele kapcsolatban, hogy a Werder Bremennél 14 évesen azt mondták neki, hogy túl kicsi, nincs jövője náluk, így aztán eltanácsolták, 17 évesen elköltözött otthonról, hogy egy negyedosztályú csapatnál játszhasson. A futball és az edzések mellett napi 8 órában egy gyárban dolgozott, hajnali 4-kor kelt, elment dolgozni, majd edzésre, hazaért este 8-ra, és a következő nap ugyanígy folytatta. Aztán látjuk, most pedig már ott van a világbajnokságon, és egyelőre ő a német válogatott legeredményesebb játékosa. Azt gondolom, hogy ha a kitartásból és az alázatból kellene pozitív példát mutatni, akkor Deniz Undáv mindenféleképpen egy ilyen. No nightmares, when you can still see the light. Can't find me.

Egy igazi klasszikus, Superman Lovers és a Starlight 2001-ből, úgyhogy pörgessünk egy sokkal frissebb slágert. Grom érkezik már is, és a Fire.

Sport több mint érmek és eredmények sora. Ez életforma. Éld át velünk! Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.

elképesztő módon szalad az idő, bár nekem meggyőződésem, hogy hétvégén úgy általában is így van ez. Aztán tessék erre vagy megerősíteni, vagy rám cáfolni, ha valaki esetleg úgy érzi, hogy túl hosszú a hétvége, hát akkor irigylem tőle ezt az érzést, bevallom. Egy biztos, most jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána pedig folytatódik a zicser, hogy melyik slágerrel Kesha és T-Pain közösét hozom majd nektek teljes egészében a hírek után. Ez lesz a Yippie-ki-yay.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornó Graszt, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03, szép vasárnap délutánt. Üdvözlöm Önöket, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Összeütközött két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Bezár egy időre nyáron a Tatai könyvtár. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagyhőségre, tette hozzá a miniszter. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. Összeütközött két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. A jelentések szerint többen súlyosan megsérültek, és egy halott van. A brit közlekedési rendőrség első rövid közleményében csak az ütközés tényéről számolt be, további részletek ismertetése nélkül. A közlekedési dolgozók szakszervezetének szóvivője ugyanakkor arról számolt be, hogy a vonatok személyzetének tagjai és az utasok közül is többen súlyosan megsérültek, egy halott is van. Az első adatok szerint mindkét szerelvény délfelé a londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik szerelvény műszaki hiba miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról nekiütközött. Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult. A baleset Bedford és Luton között történt. A Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár június 7-e és augusztus 3-a között zárva tart. Az utolsó nyitvatartási nap június 26-a péntek, a nyitás augusztus 4-én 9 órakor lesz majd, ez egy keddi nap. A közlés szerint a nyári zárvatartás idejére a megszokott 6 darab könyv helyett 10 darabot lehet kölcsönözni. És végezetül sport, a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn 10:30-kor tartja az OTP Bank Liga 2026-27-es idényének sorsolását. A szervezet honlapjának pénteki beszámolója emlékeztet rá, hogy az élvonal új szezonja a július 25-i hétvégén indul. Az idei naptári évben 18 fordulót játszanak a csapatok, így a december 19-i hétvégéig tart az őszi idény. A küzdelmek a január 30-i hétvégén folytatódnak, míg a 33., azaz utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22-e. Az első osztályú bajnokságban ezúttal is 12 csapat vesz részt, amelyek háromszor játszanak egymással. A korábbi évekhez képest viszont annyiban változik a versenykiírás, hogy ezúttal nem két kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, míg a 11. helyen záró csapat osztályozót játszik a Mercantil Bank Liga második helyén végző együttessel.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében többnyire napos, nyárias idő várható, időnként gomoly felhőkkel az égen. Délutánonként elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, a hőmérséklet pedig jellemzően 28 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Hello, drága forrás hallgatók! Nincs megállás, robog tovább a Zitzer a sportvilág aktualitásaival, és persze jobbnál jobb slágerekkel. Ahogy ígértem, jön már is Kesa és T-Pain közöse. Ez a Yippie-Ki-Yay, a stúdióban még mindig I és Soland.
3: I just got a brand new car. Vroom, vroom.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1.

0: break my heart.
1: Óriási szobrot kapott Argentínában Lionel Messi, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Lionel Messi ugyebár a világbajnokságon egy mesterhármassal nyitott Algéria ellen, ezt követően a szülő hazájában felavatták a róla készült óriási szobrot, nem akármilyen méretekről van szó, 26 méter magas és 70 tonnát nyom. Ez minden idők legmagasabb Messi szobra, mert hogy képzeljétek, volt már ilyen, az eddigi leghatalmasabb, egy 21 méteres alkotás Indiában állt, amelyet azonban az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű VB rajtja előtt június elején le kellett bontani, miután kiderült, hogy a szerkezet erős szélben ingataggá vált, és a ledőlés veszélyét is magában hordozta. Hát nem akármi, közel akkora szobor ez, mint egy 10 emeletes ház. Nagyjából, ha jól számolok, akkor olyan 8 emelet magasságú. Érdemes az interneten rákeresni, és érdemes minket is hallgatni, akár az interneten, akár az éteren keresztül. Mouse T és a Some Kind of Feeling, ez már is a folytatás.

0: ezt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a Tatai Öreg tópartjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egy hazai kedvenc, még ha angolul szólt, akkor is Király Viktor és Lotfi Vegi közös slágere forgott, ez volt a Run. A folytatásban pedig Jade érkezik, ez már is a Forget You For Now.

Anglián belül válthat klubot Florian Wirtz, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Rebesgetnek némi nemű klubváltási esélyt az angol sajtóhírek. Florian Wirtz 2030-ig érvényes szerződéssel rendelkezik a Liverpoolnál. Az angol sajtó szerint azonban a Chelsea készen áll arra, hogy lecsapjon a német középpályásra. Az egész mögött állítólag a kékek új vezetőedzője Xabi Alonso áll, aki jól ismerheti ugye Florian Wirtzet, hiszen még a Bayer Leverkusennél dolgoztak együtt, és tegyük hozzá, Florian Wirtz az ő irányítása alatt vált Európa egyik legkeresettebb támadó középpályásává. Egyébként a beszámolók szerint a transfer kulcsa Enzo Fernández jövője lehet. Ha az argentin világbajnok távozik a Stamford Bridge-ről, a Chelsea minden bizonnyal új középpályást keres, ebben az esetben pedig Wirtz az első számú jelöltek között szerepel. A kérdés már csak az, hogy ő maga szeretne váltani, illetve hát nem mellesleg, hogy a Liverpool egyáltalán elengedné-e.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.

Döntőbe jutott a női párbajtőr csapata a Vívó Európa bajnokságon. A borsodi Emma Bükilili Muhari Eszter Nagy Blanka alkotta négyes az olaszokat, győzte le 38-30-ra az elődöntőben. Az este 7:40-kor kezdődő fináléban pedig az ellenfelük a házigazda Franciaország lesz.

újabb óra végére értünk a mai Zitzerből, úgyhogy ismételten átadom a helyem, jönnek már is a legfrissebb hírek, információk, utána azonban visszatérek és hozok magammal igazán remek slágereket, klassz újdonságokat, hogy milyeneket, figyeljetek, egyet közülük már is mutatok.

0: reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aját mondok megint.
2: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án Bájalex és a Slepp élőben robbantja fel a tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
3: Én is ismerem.
2: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat, és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Ő az én kedvesem.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 4, szép vasárnap délutánt kívánok. Elindult a nyári főszezon a MÁV-nál, 2-szer annyi vonat közlekedik a Balatonon, japán turnéra indulnak az Operaház együttesei. Az esztergomi bazilika felújítása pedig a végéhez közeledik, már is jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. 2-szer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án, azaz tegnap indult nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoportvezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba annak érdekében, hogy minél többen választassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. A tájékoztatás szerint sűrűbben járnak majd a Balatonhoz és a tó környékén az autóbuszok is, de a főszerepet idén is a Flirt és a Kiss motorvonatok játsszák majd a balatoni közlekedésben. Japán turnéra indulnak az Operaház együttesei, július 4-ig 12 városban mutatják be Mozart a Varázsfúvola című művét. A 12 város, köztük Tokió, Osaka, Yokohama és Nagoya színház és koncerttermeit is érintő előadássorozatban bemutatkozik Katarzyna Drelics lengyel szoprán és Tatjana Zsuravel ukrán koloratúr szoprán is. Az opera zenekart és énekkart a 4 évvel ezelőtti turnéhoz hasonlóan Tóth Sámuel Csaba vezényli. Az esztergomi bazilika felújítása a végéhez közeledik, a rekonstrukció során megújult az esztergomi bazilika orgonája is, amely hamarosan megújulva szólal meg ismét. A megújult orgonát a székesegyház és az orgona felszentelése után 170 évvel augusztus 9-én szentmise keretein belül látják meg. A hagyomány szerint enélkül nem is szabad liturgián részt vennie. Az orgona áldás után pedig Kovács Péter, a bazilika orgona művésze szólaltatja meg először a hangszert a liturgikus szertartás keretein belül, majd egy koncert keretében. És végezetül sport, sikeresen szerepeltek a tatai vívók a közelmúltban a sportági diák olimpián, számolt be róla a kemma.hu. A Tonfer Tata Vívó Egyesület versenyzői egyéniben és csapatban is remekeltek a viadalon. Egyéniben Pataki Eliza a második korcsoport B kategóriájában nem talált le győzőre, Kubinger Ákos az 5. korcsoportban pedig bronzérmet nyert. Ugyanebben a korcsoportban Justman Kristóf 5. helyen zárt, Partali Panni a 2. korcsoport A kategóriájában a 7. helyen végzett. Csapatban 2 arany és 1 bronzérmet szereztek a tatai versenyzők.
0: Időjárás.
1: Szerdáig folytatódik a meleg idő, sokfelé erős napsütéssel és csak átmeneti felhősödéssel. A legmelegebb órákban helyenként 30 fok fölé is jócskán emelkedhet a hőmérséklet, ugyanakkor egy-egy frissítő zápor vagy zivatar sem kizárt.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Bizony, ez még mindig a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ebben az órában pedig egy igazán extrém pletykáról is beszámolok nektek. Elindult a találgatás ugyanis Pep Guardiola jövője kapcsán, és hát nagyon extrém helyszínt emlegetnek, mint akár lehetséges jövőbeni munkáról. Állomás Pep Guardiola karrierjében. Hozom nem sokára a részleteket, addig pedig jönnek a jobbnál jobb slágerek. Kezdésként, ahogy ígértem, pörög már is a Midnight, a mikrofonnál I.S. Roland.

kapaszkodjatok meg, 25 évvel ezelőtti ez a sláger. Westlife és az Uptown Girl bizony 2001-ből forgott, a folytatásban pedig jöjjön egy kis K-pop, mostanában hihetetlenül népszerű világszerte. Ez már is a Stray Kids és az Iskay.

0: A TV moci nem hoz lázba,
1: míg este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Szürke hájog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Igazán egzotikus helyen köthet ki Pep Guardiola. Ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. Beindultak a találgatások Pep Guardiola jövője kapcsán. Ő ugyebár 10 sikeres év után intett búcsút a Manchester City labdarúgó csapatának, és nemrég a Girona igazgató tanácsának elnökével együtt látták őt a Skócia-Marokkó mérkőzésen, ezt követően pedig beindult a találgatás, mert hogy Marokkó már korábban egyeztetett Pep Guardiola ügynökségével, jelezve, hogy tárt karokkal várnák őt a marokkói válogatott kispadján.

gól kapott ki az Európa-bajnokság negyed döntőjében a magyar férfi tőrcsapat. A Dósa Dániel, Mihály Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely összetételű együttes 45-41 arányban kapott ki a németektől.

0: Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja minden vasárnap délután 1-től este 6-ig.
1: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink.

Lezárunk egy újabb 60 perces etapot, ismételten csak jönnek a legfrissebb hírek, információk, viszont még egy óra hátra van a mai Zitzerből, és például hozom nektek Roy Keane legfrissebb kifakadását, neki azért néha szinte, mintha muszáj lenne így megnyilvánulni, ezúttal a foci VB egyik bizonyos jelenségére reagált, hogy mire, kiderül természetesen a következő órában, és az is kiderül, hogy melyik slágerrel nyitjuk az újabb 60 percet, ennek már is megmutatom egy rövid részletét. Martin Gerix érkezik majd, ez lesz a Told You So.

0: Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
3: az Dash a Vízzenevirág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
4: Huligán vagyok, jaj neked urilány, storm a szívébe tombol a hurikán.
3: Jegyed van már?
2: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
4: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autó.
3: 4 nap, végtelen élmény.
5: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 5 óra lesz, üdvözlöm Önöket. Megválasztották a Miss Universe Hungary 2026-os szépségkirálynőjét. 7,1%-kal utaztak többen idén májusban Ferihegyen. 5 versenyző képviseli a magyarokat a budapesti 5-tusa világkupa döntőben. Jövök már is a részletekkel. A mikrofonnál Szabó István, ezek a Forrás Rádió hírei. Megválasztották a Miss Universe Hungary 2026-os királynőjét. A koronázási ceremóniát a budapesti Operett Színház Kálmán Imre teátrumában tartották, ahol a 12 döntős közül megválasztották azt a hölgyet, aki a következő egy évben Magyarországot képviselheti a világ legismertebb szépségversenyén, a Miss Universe világdöntőjén Puerto Ricóban. A zsűri döntése alapján végül Miss Universe Hungary 2026 királynője Kis Kamilla 25 éves budapesti versenyző lett. Első udvarhölgy Sarka Lilian, második udvarhölgy Óvári Kinga, közönségdíjas Hotya Fanni. Májusban a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 1.822.483-an utaztak a légikötőn keresztül, 7,1%-kal többen, mint a tavalyi év azonos hónapjában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották úticélul. Az első 5 hónap utas forgalma meghaladta a 7,6 milliót, közölte a Budapest Airport a honlapján. Az összesítés szerint májusban a kárgó üzletág erősödése lendületes maradt. A kezelt 41.398 tonna áru 11,7%-kal több, mint egy évvel korábban. A stabilan emelkedő árumennyiség január és május között 188.457 tonna légijáru kezelését jelentette a reptéren. Június 21-én vasárnap, azaz ma este Berec Péter harmonikás gondoskodik a hangulatról a Strandbüfében Esztergomban. A kellemes zenei program 18.30-kor kezdődik, és egészen este 8:30-ig várja a vendégeket, az eseményre a belépés ingyenes. És végezetül sport, jelenállás szerint a nőknél 3, a férfiaknál 2 hazai versenyző indul a jövő heti budapesti 5-tusa világkupa döntőben. A fináléban a VK sorozatban elért eredmények alapján lehet részt venni, nemenként legfeljebb 3 versenyző képviselhet egy-egy nemzetet. A nőknél Guzi Blanka 2 arany és 1 ezüstéremmel vezeti a rangsort, mellette még Erdős Rita, valamint Mészáros Emma fért be a 36-os mezőnybe. A férfiaknál a 8. helyen álló Koleszár Mihály áll a legelőkelőbb pozícióban a magyarok közül, de végül nem indul a VK döntőben.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében többnyire napos, nyárias idő várható, időnként gomoly felhőkkel az égen. Délutánonként elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, a hőmérséklet pedig jellemzően 28 és 34 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Vágjunk akkor bele a mai Zicser utolsó órájába. Sziasztok, ez itt még mindig a Forrás Rádió sportmagazinja. Kezdésként, ahogy ígértem, Martin Garrix slágerepörök, ez már is a Told You So. A stúdióban továbbra is Ilyes Soland.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

James Hype és a Don't Wake Me Up itt a Forrás Rádióban, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában, ahol Alan Walker slágerével robogunk tovább. Ez már is a Better Off.

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

Elege van a focista feleségekből Roy Keane-nek. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Egy televíziós műsorban kemény kritikával illette Roy Keane a futballista barátnőket, illetve feleségeket. A 67-szeres ír válogatott középpályás azt kifogásolta, hogy a hölgyek a világbajnokságon gyakran a párjuk, illetve a férjük nevével ellátott mezben jelennek meg a lelátón. Szerinte az, hogy a játékosok gyerekei csinálják ezt, az teljesen rendben van, de a nőktől ez álszent viselkedés, mert egyrészt csak a világbajnokságon csinálják, másrészt sok esetben egy év múlva már el is válnak. Hát ez érdekes, úgy tűnik, hogy Roy Keane már házassági tanácsadónak is felcsapott. Egyébként azért maga a jelenség az valóban megfigyelhető, ahogy az is, hogy mi hozzuk a jobbnál jobb slágereket. John Newman érkezik már, és ez a Waiting for a Lifetime.

közeledünk a műsor hajrájához. Itt vagyunk már az utolsó fél órában. Na azért aggodalomra semmi ok, mert hogy jó néhány klassz sláger még egészen biztosan belefér. Például tuti, hogy hozom nektek a Clean Bandit és Demi Lovato közöst. Ez lesz a szóló. Énekel még nekünk Dua Lipa is. Előbb azonban jöjjön egy újdonság Ray-től. Ez a Where is my husband?

0: már megtaláltuk őket. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Hi, I'm Doji.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: Az a helyzet, hogy elérkeztünk a mai Zitzer végéhez. Én azonban még nem búcsúzom, mert hogy jön a Köztér című közéleti magazinunk, szintén velem, úgyhogy még egy órán keresztül maradok. Aztán ne felejtsétek, este 8-tól Light Session BRK-val egészen 10-ig, 10-től éjfélig pedig Lunch Session Norbert van Dillel. Holnap reggel pedig a Buenos Morganben ismételten találkozhatunk. Egy kis beharangozó. Ádi holnap nem lesz, én viszont itt leszek, és hozok nektek játékot. Képzeljétek, jövő héten, hétfőtől szerdáig ismételten Vízzene Virágfesztivál belépőkért játszhatunk, ráadásul nem csupán napi jegyekért, hanem bérletekért, úgyhogy aki esetleg ezen a héten lemaradt volna a nyereményekről, nos ő mindenféleképpen tartson velünk minden egyes reggel, húzzon bele a játékba, hiszen ha szerencsés, akkor nyerhet Vízzene Virágfesztivál bérletet. Nem akármilyen nyeremény szerintem, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz velünk tartani holnaptól, tehát egészen szerdáig. Én most azonban az Zitzert lezárom, jöjjön tehát a Köztér közéleti magazinunk a következő egy órában.
1: Forrás Rádió, mindig veled! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
0: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. június 21-én vasárnap, I.S. Soland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között a tatai közgyűlés legfontosabb pontjairól, a szénmonoxid mérgezésről, valamint a komáromi erőemelők legújabb sikeréről. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér!
1: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom Esztergom vármegye hírei.

0: today. A hét legfontosabb hírei.
1: Aszfaltozási munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe Esztergomban a Dobozi Mihály utca és a Vaskapui út kereszteződésében. A munkavégzés két hétvégét érint, június 27-ét és 28-át, valamint július 4-ét és 5-ét. A korlátozások mindkét hétvégén naponta reggel 7 és este 6 óra között lesznek érvényben. A munkálatok ideje alatt lezárják a Vaskapui út és a Földműves út csomóponti ágát. A Dobozi Mihály utcán félpályás útszűkület mellett ideiglenes jelzőlámpás forgalom irányítással lehet közlekedni. A Kopácsi József utcában jelzőrök irányítják majd a forgalmat. Az utcát váltott irányban kizárólag a menetrend szerinti autóbuszok használhatják. Az útlezárással kapcsolatos további részleteket megtalálják az esztergom.hu oldalon. 14. Leó pápa újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek tagságát a keleti egyházak dikasztériumában, közölte Zsuffa Tünde, az Esztergom budapesti főegyházmegye sajtószóvívője az MTI-vel. Erdő Pétert 2015. júniusában nevezte ki először a kongregáció tagjának Ferenc pápa. A bíboros a keleti egyházak dikasztériumával együtt az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja. Június 17-én reggel a Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén hirdették ki az év közszolgálati dolgozója díjat Tatán, melyet ebben az évben Zsikai Krisztinának adott át Mikli József polgármester és dr. Horváth József jegyző. Zsikai Krisztina a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Humán Szolgáltatási Irodájának munkatársa, 2000. novembere óta a hivatal szociális ügyintézője. Munkája kiemelkedő jelentőségű a közösség életében, hiszen a mindennapokban a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő segíti. Elhivatottsága, empátiája példaértékű, nem csupán ügyeket intéz, valódi támogatást nyújt azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Munkáját türelemmel, emberséggel és együttérzéssel végzi, minden körülmények között megőrizve segítő készségét, számolt be Tata Városa honlapján.

0: Programajánló.
1: Június 23-án 15 órakor folytatódik Oroszlányban a Nyugdíjas Értelmiségi Klub. Hát hol itt az igazság címmel egy lelkész gondolatait hallhatják Lackfi János írásairól. Az előadó Pápicsné Jakab Johanna lesz a helyszín, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaraterme. A program ingyenes. Idén nyáron 5. alkalommal tér vissza a népszerű Naplemente Szalsza bacsata est az esztergomi Dunapartra. A latin hangulatú szabadtéri táncos program június 24-én szerdán várja az érdeklődőket az Easy Living fagylalt és találkapontnál. A program 19 órakor kezdődik tánctanítással, ahol a kezdők is elsajátíthatják az alaplépéseket, ezt követően pedig közös táncparti várja a résztvevőket. A részvétel ingyenes, sportcipő vagy vászoncipő viselése ajánlott, rossz idő esetén a program elmarad. Június 27-én 10 szlovákia, magyarországi és csehországi kézműves sörfőzde több mint 50 sörével vár mindenkit a Párkányi Kézműves Sörfesztivál. A helyszín a Párkányi rakpart, konkrétan a Komparkoló térsége, ahol 14 órakor kezdődik a program. A nap későbbi részében a fokozatos Dunai Naplementéhez koncerteket is kínálnak a szervezők, a színpadon a Tök Max, a Bogas Zenekar, Nagy Bogi és az Imágó Mundi váltja egymást. A program ingyenesen látogatható, a régió első kézműves sörfesztjét a Határegyesület szervezi, a Kisebbségi Kulturális Alap és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

0: Vételkörzetünk értékei.
1: Tataváros önkormányzat képviselő testülete május végén több mint 50 napirendi pontot tárgyalt. A közgyűlés legfontosabb pontjairól beszélgetett Mihály Józseffel, Tata polgármesterével, Nemes Kitti.
2: Mihály József, Tataváros polgármestere a vendégem. Tatán a 50 napi rendi pontot tárgyaltak. Két napon át szó volt a költségvetésről, Tata közbiztonsági helyzetéről. Mit lehet ezekről tudni?
3: Valóban így van. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit. Abban ne hagyják a Forrás Rádió hallgatását. Ez egy nagyon-nagyon jó rádió. Szeretem én is. És köszönöm a meghívást, és örömmel adok egy kis tájékoztatást. Igen, hát egy nagyon hosszú testületülésünk volt májusban. Csak a hosszúságára vonatkozóan egy adat, hogy éppen ma írtam alá jegyzőkönyvet, a testületülés jegyzőkönyvét, 300 oldal lett legépelve a képviselőtársaimnak a gondolatai, meg az enyém is persze, meg mindenki, aki hozzászólt. De hát ez a mi munkánk, a hivatal munkatársai előtt le a kalappal, mert 50 napi rendet előkészíteni, illetve ebben aztán volt néhány, amit képviselőtársaim adtak be. Viszont áprilisban nem volt testületülésünk, ezért lett ilyen hosszabb ez. De a mostani júniusira is már bőven 30 fölött vannak a napi rendi pontok, úgyhogy attól tartok, hogy az se lesz túl rövid. Szabályoztuk egyébként azt, hogy egy képviselő mennyit szólhat hozzá. Korábban a kérdéseknek nem volt idő korlátja, és ezt most hozzátettük a hozzászólásokra, és így együtt 9 percet beszélhet minden képviselő egy napirendnél. A napirendi pontok között volt néhány olyan érdekes tájékoztató valóban, amit meg kell említeni. Minden esztendőben a rendőrség és a tűzoltóság külön is készít Tatára vonatkozóan egy beszámolót. Én nagyon hálás vagyok ezért, hiszen évről évre látjuk azt, hogy milyen tendenciák mutatkoznak, mi látszik a város életében, mondjuk a katasztrófavédelem szempontjából, tűzoltóság szempontjából, a rendőrség szempontjából. Az a jó hírünk van, hogy a bűncselekmények tovább csökkennek a városunkban, és egy nagyon-nagyon biztonságos városban élhetünk, sőt kistérségben, hiszen a tatai járást, a tatai kistérséget a tatai rendőrkapitányság munkatársai látják el, osztják ott a biztonságot. Így az ő beszámolójuk azt mutatta, hogy a bűncselekményeket tekintve nagyon pozitív az állapot továbbra is. A közúti balesetek tekintetében is nincsen tragikus állapot, nincs nehéz helyzet, viszont az látszik, hogy a város közigazgatási területéhez tartozik egy darabja az autópályának is, így az ott történtek ránk nézve is a statisztikánkat igazítják. Ez például a tűzoltók munkájával kapcsolatban volt érdekes szempont, hiszen több olyan balesetnél is neki kellett dolgozni, ahol tűzoltókra is szükség volt. Tehát egyrészt nagy-nagy köszönet és hála a tűzoltóknak és a rendőrség munkatársainak, másrészt pedig az a jó hírünk van, hogy nincsen drasztikus változása az adatokban. Ugye a statisztika az egy fontos dolog, ilyenkor különösen is, amikor ilyeneket mérünk. Más esetben is, de ennél is. A beszámolók sorát az is tovább vitte, hogy a képviselőtestület megtárgyalta az ez évi költségvetésünknek a módosítását, és a tavalyi költségvetésünket pedig lezártuk egy beszámolóval. Ott az a fontos információ van a tavalyi évre vonatkozóan, hogy az önkormányzatunk ugyan valahány 100 millió forinttal, néhány 100 millió forinttal, 615 millió összesen forinttal a likvid hitelünk átcsúszott egy az idei évre, amit január 2-án vagy 3-án rögtön ki is fizettünk. Ez abból a szempontból érdekes, hogy az önkormányzatok nagy többsége folyószámla hitelt is használ. Ezzel mi is így vagyunk, és a cash készpénz állományunk volt évvégén kevés, ezért folyószámla hitelben maradtunk. Én azt remélem, az idén ezt már le tudjuk nullázni, viszont az a jó hírünk is van, hogy teljesen lenulláztuk idén márciusban már a város teljes fejlesztési hitelállományát. Tehát 0 forint hitelállománya van a városnak, bocsánat, ez így teljesen nem igaz, 4 millió vagy 5 millió forint autoleasing hitele van a városunknak, tehát ez egy semminek tekinthető tulajdonképpen az összköltségvetésünkhöz mérve. Vagyis a város anyagi helyzete stabil, hiszen a saját bevételeinkből az állami normatív aktívából és az ingatlan értékesítés, valamint a pályázati forrásainkból élünk. Pályázati forrásokból fejlesztünk, az ingatlan értékesítésből szintén fejleszteni szeretnénk, de nagyon nehéz most ingatlant értékesíteni. Néhány olyan ingatlant szemeltünk ki értékesítésre, amelyet nem tudunk másra használni, viszont jó lenne, ha ott történne valamilyen fejlesztés. Persze ezen is örök vita van a testület tagjai között, ilyen például az Oroszlányi út, Május egy út sarka, de azt gondoljuk, hogy ezzel fejeződne be az Interspar, Lidl és a többi ott lévő fejlesztés, szépen lezárná tulajdonképpen ezt a területet, és mondhatnánk azt, hogy tulajdonképpen befejeztük azt a fejlesztést. Tehát a tavalyi évre vonatkozó költségvetési beszámolót a testület elfogadta, és támogatta az idejének a módosítását, és ilyenkor csak apróságokat igazítunk ki, több állami normatíva érkezett, akkor azt kell átvezetnünk, vagy időközben, amiről döntött a testület, ezeknek a sorait igazítjuk ki a költségvetésbe, aztán majd szeptemberben lesz egy újabb módosítás a testület részéről a költségvetésnek.
2: Említette a pályázatokat, most pályázatokat is bíráltak el mindenféle területen, oktatási, kulturális, itt miről volt szó pontosan?
3: Minden évben az önkormányzatunk néhány millió forint értékben, korábban talán 7-7 millió forint volt, aztán az új testület ezt fölemelte 10-10 millió forintra, tehát összességében 20 millió forintot oktatás, kultúra, egészségügy, szociális terület, sport területén írunk ki, és néhány százezer forintot lehet nyerni a tatai civil szervezeteknek, sportegyesületeknek, akár az iskolák alapítványai, vagy az óvodáink alapítványai is pályázhatnak. Elsősorban itt programokra lehet pénzt kérni, és nagyon szépen sikerült az idei kiírás is, hiszen nagyjából pont annyian pályáztak, amennyi pénzünk volt, tehát ez valahogy ilyen gondviselésszerűen jól jött most ki. Nem nagyon kellett elutasítani senkit, vagy drasztikusan lecsökkenteni a támogatást. Rengeteg jó dolog jön ebből létre, olyan, amit az önkormányzat maga erejéből nem tudna megcsinálni, nincs rá energiánk, nincs rá emberünk, vagy a cégeink, a város cégei se abba az irányba dolgoznak, és ezzel viszont nagyon sok kisgyerekes, családi, esetleg valamilyen művészeti területnek tudunk segíteni ezekkel a néhány százezer forintos pályázati támogatásokkal. Sport tekintetében azoknak, akiknek nem tudunk külön soron adni támogatást éves szinten, akkor ők ebből tudnak a versenyre való elutazáshoz, vagy valamilyen egyéb programhoz támogatást nyerni, úgyhogy köszönöm a pályázóknak is, és köszönöm szépen a munkatársaimnak is. Épp ma írtam alá ezt is egyébként, a támogató leveleket, és hívtam meg őket, mindig egy külön szép alkalmat találunk arra, hogy közösen ünnepeljük meg, hogy ők elnyerték ezeket a pályázatokat. Nagy öröm ért bennünket, hiszen az idei esztendőben megint volt egy születésnapos intézményünk, a Jászmin iskola 60 éves, és nagyon kedves kis ünnepséggel emlékeztek meg erről a 60 évről. Ennek az iskolának az a szépsége, hogy csak alsó tagozat van, és ugye egy kertes övezetben, Gesztenyefasor közelében található a Bacsó Béla út, Gesztenyefasor környékén, ugye a Jászmin utcában ez az iskola. Az elmúlt 60 esztendő sok-sok mindent hozott ennek az iskolának is az életébe, szép fejlesztéseket is tudtunk az elmúlt években ott végrehajtani. Nagy öröm az, hogy ezt a nyugodtságot, ezt a kicsi gyerekek igazi otthonát sikerült megtartani a Jászmin iskolának, úgyhogy szívből gratulálok innen is a születésnaphoz. A Fürdő utcai óvodánk pedig megint nagyon-nagyon szépen jeleskedett a néphagyományőrző óvodák sorában, és megint kiválóan szerepelt, az ország első 10 legjobb ilyen intézményébe van. A kertvárosi óvodánk pedig az Zöld óvoda díjat vehette át megint, és ennek a szép elismerésnek is nagyon-nagyon örültünk, ahogy a többi óvodánkban is mindenhol valamit mindig sikerül elnyerni, úgyhogy elnézést, ha most mindenkit nem sorolok fel, csak őket mindenképp most szerettem volna kiemelni.
2: Ha már Tatáról beszélünk, amellett sem mehetünk el, amellett a pozitív hír mellett, hogy idén is elnyerte a város a humanitárius település címet. Ez mivel jár, illetve úgy konferáltam, hogy idén is, tehát Tata már ezt elnyerte. Nem tudom, hogy itt újra kell pályázni, szóval hogyan működik ez a cím viselése.
3: Mindenki nagyon örül, amikor a neve mellé kicsi csillagokat gyűjtögethet, mi is így vagyunk. Hálás vagyok Olá Gábor úrnak, aki a Tatai Vöröskereszt csoportnak a vezetője, és egy nagyon-nagyon lelkes embert ismertem meg benne, aki jön, megy, intézkedik, és rengeteg mindent szervez. Így ő hozta ezt a javaslatot, egyébként Kvittung Dániel alpolgármester korában szintén támogatta ezt a lehetőséget, és így nyertük el első alkalommal, most második alkalommal nyertük el, és kaptunk egy kis táblát is hozzá, amit majd valahova a városba szépen ki tudunk helyezni. Egyébként pont most dolgozunk azon is, hogy egy méltóbb helyet találjunk a Tatai Vöröskereszt közösségének. Én azt remélem, hogy azok az ingatlanok, amelyeket úgy kinéztünk, hogy na ez talán jó lenne nekik, ezek közül előbb-utóbb most már találunk egy olyat, hogy egy állandó biztos jó helye legyen a Vöröskeresztnek Tatán. Tulajdonképpen a dolog arról szól, hogy a Vöröskereszt munkája, a többi karitatív szervezet munkája, maga a város munkája így közösen azt mutatja, hogy az átlagnál többet teszünk azért, hogy a nehéz sorsú embereken segítsünk, hogy a problémás helyzetek kezelésébe tudjunk javaslatot tenni. A véradás, nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy sok-sok tatai ad vért, a Jóisten áldja meg őket, mert óriási dolog az, amit tesznek ezzel életmentő munkájukkal, én már sajnos nem adhatok vért, de nagyon nagy dolog, hogy sok fiatal is iskolákban is sikerül véradást szervezni, és a Vöröskereszt pedig két egészségnapot is szervez évente, külön a gyerekeknek szerveztek nagy előadást, ahol egy-egy olyan ismert szakember tartott előadást, amelyik például mondjuk a drogról egy nagyon komoly előadást Zaher Gábor tartott talán a tavalyi esztendőben, tehát egy pezsgő, nagyon aktív élet folyik e tekintetben is a városunkban.
2: Most ugye már mondhatni, hogy tombol a nyár. Tatán azért megszoktuk, hogy nagyjából minden héten van valami rendezvény. Most így előre látva a nyári hónapokat, mi az, amit kiemelne így főbb rendezvényeket?
3: Hát a szokásos rendezvényeinkre valóban nagy szeretettel hívjuk a környékbelieket, a tataiakat, a tatabányaiakat, de az egész megyéből mindenkit nagy-nagy szeretettel, és jönnek is, hiszen a Patarán már túl vagyunk, és ott látható volt, hogy rengetegen jöttek el a Patarára is, az idén nagyon jól sikerült, hála Istennek szép idő is volt. A mostani hétvégén a Sokadalomba várunk mindenkit, rákövetkező hétvégén Vízen a Virág Fesztivál, az egy más, egy populáris, nagy ívű rendezvény a vár környékén, kastély környékén, aztán később a nyárban majd következő alkalommal elmesélem, hogy még mi lesz.
2: Igen, mert hát ha augusztus, akkor tatai minimaraton, igen, nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, a beszámolót.
3: Köszönöm szépen én is nagyon, hogy itt lehettem. Hajrá, Forrás Rádió!

0: környezetünk.
1: Az M1-es autópályán jelenleg is történetének legnagyobb felújítási és bővítési munkálatai zajlanak. A munkaterületeken és a hirtelen bekövetkező baleseteknél a rendőrség rendszeresen beavatkozik, tereléseket hajt végre, vagy szakaszos lezárásokat rendel el. Erről beszélgetett Racsnéi Galambos Gréta rendőrőrnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjével, Nemes Kitti.
2: Az M1-es autópályán folyamatosan zajlanak a felújítási, bővítési munkálatok, és hát sajnos előző héten is történt egy baleset Győr irányába, amelyben 80 haltak meg. Nem mehetünk el emellett. Ugye az M1-es autópályáról időről időre mi is beszélgetünk, de fontos kihangsúlyozni, hogy hiába rutinból mennek akár munkába, érdemes utána nézni, hogy hol, milyen korlátozásra számíthatunk.
3: Ez nagyon fontos, hogy tervezzük meg előre az utunk, még akkor is, hogyha egy adott autópálya szakasz nap mint nap használunk, hiszen a bővítési munkálatok is napról napra változhatnak. Tehát az MKIF-nek a Facebook oldalán mindenképpen érdemes előre tájékozódni, hogy hol milyen munkálatok zajlanak, és ha tisztában is vagyunk ezekkel a munkálatokkal, nagyon körültekintőnek kell lenni. A követési távolságot növelni kell ebben az időszakban olyan útszakaszokon, ahol felújítási munkák zajlanak. Nagyon fontos, hogy ne terelje el semmi a figyelmünket a vezetés, magunkra és a közlekedés többi résztvevőjére is figyeljünk oda, hiszen egy olyan útszakaszon, ahol éppen felújítási munkálatok zajlódnak, nagyon hamar fel tud torlódni a kocsisor, meg is állhat a kocsisor és nagy sebességnél. Nem biztos, hogy időben tudunk reagálni, hogyha nem tartunk megfelelő követési távolságot. Tehát ez nagyon fontos, hogy tervezzük meg az utunkat, és legyünk nagyon körültekintőek a vezetés során.
2: És ugye itt is, ha jól emlékszem, ez egy pénteki napon történt, amikor nyilvánvalóan még nagyobb a forgalom, ugye az M1 autópályán, és a rendőrség is egyébként majd végez ellenőrzést ugye az autópályán. Erről mit lehet tudni?
3: Egyrészt a nyári időszakban mindenképpen számolni kell azzal, hogy megnövekszik a forgalom az M1-es autópályán, főleg például pénteken, kora délután, vasárnap, késő délután, amikor a Balaton felől is érkeznek vissza, vagy a főváros felé, a főváros felől nagyobb forgalomra lehet számítani. Rendszeresek az ellenőrzések az M1-es autópályán, fokozott ellenőrzéseket is szoktunk tartani. Tapasztalhatják a közlekedők, hogy sokszor helikopter bevonásával is tartjuk ezeket az akciókat, éppen azért, mert sok szabálysértést a levegőből jobban ki tudunk szűrni, és hatékonyabban tudunk intézkedni. Folyamatosan monitorozzuk az autópályán történt baleseteket, annak az okait, és látjuk azt, hogy a követési távolság be nem tartása mellett a gyors hajtás az, ami a legtöbb baleset bekövetkezését okozza. Éppen ezért sebesség ellenőrzésekre is kell az autópályán számítani. Arra felhívnám a figyelmet, hogy azokon a szakaszokon, ahol felújítást végeznek és a sebességkorlátozó táblákat kiteszik, annak az az oka, hogy biztonsággal annyi kilométer per órával lehet ezeken a szakaszokon haladni. Tapasztaljuk azt, hogy hiába van kitéve a 80-as korlátozás, sok esetben ezt a közlekedők nem veszik figyelembe, és ugyanúgy 130-al vagy még a fölötti sebességgel is hajtanak át ezeken a szakaszokon. Ez rendkívül balesetveszélyes, hiszen hogyha bármilyen váratlan esemény történik előttük, akkor nem tudnak időben megállni.
2: És szoktunk arról is beszélni, hogy inkább érjünk haza biztonságban, mint hogy valahová két perccel később érkezzünk meg. Most egy ilyen csúcs időszakban nyilvánvalóan sokan is vannak az autópályán, ha ott valami történik, mondjuk egy baleset, mert azt hiszem, hogy ennél, amit említettem, pont ez volt, hogy történt egy korábbi baleset, és utána abból alakult ki. Ez az úgynevezett ráfutásos baleset utána, tehát, hogy a sietség az soha nem lehet ok arra, hogy aztán nem csak a saját, de mások testi épségét is veszélyeztesse.
3: Ez így van, én azt javaslom, hogy például aki nem gyakorlott autópályás utazó, inkább kerülje is el a strádát, tehát lehet, hogy biztonságosabban tud közlekedni az egyes számú főúton, vagy bármelyik alternatív útvonalon. Ugye a különböző útvonal tervezők már alkalmasak is erre, hogy előre mutatják, hogy hol van torlódás, és milyen alternatív útvonalakat lehet használni. Ne az legyen a legfontosabb szempont, hogy a leggyorsabban hogyan érjük el a célunkat. Ez ugyanaz, mint a téli időszakban, amiről szoktunk beszélni, hogyha valaki a havas csúszós úton nem szokott közlekedni, nincsen ehhez hozzászokva, akkor nem biztos, hogy élő egyenesben a forgalomban kell ezt megtanulni, vagy próbálkozni, rutint szerezni, hanem inkább egy tampájára elmenni előtte, és megpróbálni, hogy hogyan viselkedik az autó egy csúszós úton. Most az autópályára is hasonlóan lehet gondolni, hogy aki nincsen a nagysebességhez hozzászokva, eleve nem szokott autópályán közlekedni, nem biztos, hogy a mostani bővítési munkálatok során ezt az útvonalat kell neki választani.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy talán lehet, hogy célszerű az M1-es autópálya helyett mást választani, hogyha nincsen rutinunk. A másik dolog itt az autópályával kapcsolatban, hogy említettem, hogy eljött ugye a nyári szünet. Most ilyenkor azért sokan indulnak hosszú hétvégére, nyaralásra, ugye családostul, és nagyobb lehet emiatt a forgalom, meg mondjuk a határátkelőkön. Gondolom itt is az a fontos, hogy még mielőtt elindulnánk, tájékozódjunk az útvonalunkkal kapcsolatban, hogy esetleg hol van valamiféle felújítási munkálat vagy fennakadás.
3: Igen, az előre tervezés az mindenképpen hasznos lehet, illetve hát nagyon sok utazási csoportban lehet előre tájékozódni arról is, hogy milyen időszakban érdemes elindulni, hiszen vannak olyan csúcsidőszakok, amikor lehet tudni azt, hogy dugóba fogunk kerülni. Ez nyilván elkerülhetetlen a nyári időszakban, de ilyenkor is próbáljunk meg türelmesnek maradni, illetve ami nagyon fontos, hogyha érezzük magunkon egy hosszú út során, hogy már fáradtak vagyunk, akkor célszerű egy autópálya pihenőbe félreállni, felfrissülni, inni egy kávét. Ugye hideg folyadék mindig legyen az autóban a következő időszakban, hiszen rendkívül meleg időszak előtt állunk. Nagyon fontos, hogy mindig legyen nálunk feltöltött mobiltelefon, és teletankkal induljunk útnak, hiszen nem tudhatjuk, hogy útközben milyen váratlan esemény történik.

0: környezetünk.
1: A szénmonoxid mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási baleset, amely nem csupán télen, hanem egész évben veszélyt jelenthet. Többek között erről és a kémények tisztításáról is beszélgetett Hittaller Andrea, Körtvéfáji Dina tűzoltó főhadnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével.
2: Sokan azt gondolják, hogy ugye a szénmonoxid mérgezés nyáron nem jelent ránk veszélyt, pedig veszélyt jelent. Miért? Hogyan?
3: Igen, ez egy gyakori tévhit. A szénmonoxid mérgezés egyébként az egyik leggyakoribb háztartási baleset, amely nem csupán télen, hanem egész évben veszélyt jelenthet ránk. Tavaly január és június között 10 alkalommal riasztották a megyében a tűzoltókat szénmonoxid szivárgás miatt, és ez a szám idén már elérte a 13 alkalmat. Tavaly nyáron pedig háromszor vonultak az egységek szénmonoxid szivárgáshoz. A szénmonoxidot ugye különösen veszélyessé teszi, hogy egy színtelen, szaktalan gázról van szó, ami perceken belül eszméletvesztést, majd halált okozhat. A nyári kánikulában pedig légdugó alakulhat ki a kéményben, amely segíti a szénmonoxid keletkezését.
2: Mi a légdugó?
3: Ugye a nagy melegben, ha a nap a kéményre tűz, az felforrósodik, a kémény alsó, épületen belüli része pedig hideg marad. A kinti meleg levegő miatt a hűvösebb belső levegő be fog szorulni a kéménybe, a füstgáz nem tud távozni, vissza fog áramlani a lakótérbe, és így szénmonoxid keletkezik, akár vízmelegítés közben is.
2: Mit tegyünk, hogyha valamit észlelünk?
3: Ha az otthonunkban akár egy nyílt égésterű berendezés is üzemel, akkor mindenképpen szerezzünk be szénmonoxid érzékelőt. Ez az eszköz csupán néhány ezer forintért beszerezhető, viszont azonnal jelezni fog, hogyha a szénmonoxidot érzékel, és évekig garantálni fogja az otthonunknak a biztonságát. Hogyha bejelez, akkor azonnal tárcsázzuk a 112-t. Arra is figyeljünk oda, hogy ezeket az eszközöket megbízható forrásból szerezzük be. Ezeknek a listája elérhető a katasztrófavédelem.hu weboldalon, innen tudunk választani.
2: Mikor érdemes egyébként a kéményeket ellenőriztetni?
3: Sokan azt gondolják, hogy a fűtési szezonban kell ellenőriztetni a kéményt, ugye amikor bejön az őszi hideg időjárás. Ez is egyébként egy tévhit. Kéményseprőt nyáron is hívhatunk. Ilyenkor a szakemberek kevésbé leterheltek, nem kell annyit várni az időpont egyeztetésre, és nekünk is kényelmesebb lehet, hiszen ilyenkor sokan nyári szabadságon vannak, egyszerűbb időpontot egyeztetni a kéményseprőkkel, hogy mikor tudjuk fogadni őket. Idén egyébként már 15 alkalommal vonultak a tűzoltók kéménytűz miatt a megyében, ezért is fontos, hogy a kéményünk megfelelő állapotban legyen, hogy ezeket az eseteket meg tudjuk előzni.
2: Ingyenes egyébként ez a szolgáltatás? Hova mennek a kéményseprők?
3: Magánszemélyeknek a kéményseprés az ingyenes, viszont a kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan. Az ellenőrzéshez ugye időpontot kell egyeztetnünk, az időpontfoglalás, ellenőrzés és a szükséges a tisztítás is ingyenes. Ahol szilárd tüzelővel fűtenek, ott évente egyszer, ahol gázzal ott pedig két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés. A társasházban élőknek nem kell külön kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan ki fognak menni a szakemberek. Ha családi házban élünk, akkor a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon online tudunk ügyet intézni, itt tudunk időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre. Hogyha viszont valaki a telefonos ügyintézést szereti jobban, akkor az 1818-as telefonszámot hívja. Azoknak a családi házaknak a kéményeit, amelyek gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként vannak bejegyezve, nem a katasztrófavédelem kéményseprői fogják ellenőrizni. Ezeknek a házaknak a kéményeinek ellenőrzését kéményseprő cégek végzik saját díjszabásuk szerint. Hogyha szilárd tüzelővel fűtenek, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor két évente egyszer kötelező a gazdálkodó szervezeteknek a kéményseprést megrendelni. A gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprő cégtől rendelhetik meg a kémény ellenőrzést, amelyik szimpatikus számukra, de figyeljenek oda arra, hogy ne dőljenek be a bírsággal fenyegetőző csalóknak.
2: Ha mondjuk átalakítottuk a kéményt, és új fűtőeszköz van rákötve, akkor mikortól lesz biztonságos a használata?
3: Hogyha bárhol átalakították a kéményt, felújították azt, vagy új fűtőeszköz kötöttek a kéményre, ott csak akkor szabad használni a kéményt, hogyha ezt a kéményseprő helyszínen egy műszaki vizsgálat során ellenőrizte, és akkor kapni fogunk erről egy megfelelőségi nyilatkozatot. Ha ez viszont nem történik meg, a kéményt használni tilos és életveszélyes.

0: az új vagy átalakított kéményekkel kapcsolatos helyszíni vizsgálatért fizetni kell, a szolgáltatást meg kell rendelni, amit már előbb említettem, ezen a webes felületen vagy telefonszámon. Azt még egyébként hozzátenném, hogy ahhoz, hogy teljes biztonságban érezhessük magunkat az otthonunkban, mindenképpen szerezzünk be füstérzékelőt, illetve szénmonoxid érzékelőt is.
1: Köszönöm szépen a hasznos tájékoztatást!
0: Köszönöm szépen!

0: A hét sportesemény.
1: Az AKN rúthajlító titánok sportegyesület színeiben versenyzők, mint Bazsó Mónika és Ekernő, rendszeresen állnak dobogón világ- és Európa-bajnokságokon. A 2025-26-os verseny szezon is hozott rekordokat és rendkívüli sikereket. Erről beszélgettem velük. Ezt a 2025-26-os szezont, ezt most már magatok mögött tudhattátok. Egy összesítő statisztikával tudunk nyitni, csak hogy azért kellően ütős legyen így a felvezetés, mert azért nálatok ilyenkor röpködnek így a nem tudom hány világrekordok, meg az ilyen-olyan bajnoki címek. Ernő, általában te ezeket így azért egész jól szoktad mondani, összesítve.
2: Hát már kezdem elveszteni a fonalat, mert ugye itt a Mónika az, aki minden kategóriába nevez, indul és nyer, úgyhogy bele most már nagyon-nagyon sok járunk, tehát ilyen 120-30 abszolút eredménynél, ami otthon díszíti a szobát meg a nappalit. És hát a fiúk is nagyon-nagyon jól szerepeltek, úgyhogy itt a XPC Pro világkupára tettük föl a formának a csúcspontját, és hát a Krajcsovics Olivér, aki egy junior világbajnokunk, 23 éves, ő egy 285 kilóval sikerült Európa csúcsot felállítania. A Bíró Lajos, aki a szupernehéz súlyú versenyzője a AKN rúthajlító titánok esélynek, ő 450 kilóval sikerült egy szintén Európa csúcsot felállítani Lengyelországba, úgyhogy a lengyelek nagyon összefutottak egy helyre, amikor meghallották, hogy 450 kilót kért a Lajos harmadik fogásra. És hát mindegyikünk, Mónika szintén a RAF fekvenyomásba, 130-al, 215-tel a katapultos fekvenyomásba, és hát én is sikerült egy Európa csúcsot 332-vel még a Masterszok között összehoznom.
1: Amikor legutóbb itt voltatok, akkor te mondtál egy célt a Lajos kapcsán. Azt tudtam, hogy 400 fölött van, de már bajos ezt így fejbe tartani egyébként, de már valóban. Akkor mi volt az a cél, amit hát kitűztetek magatok elé?
2: Erre az évre 500 a cél, hogy az 500 az működni fog. Volt már a kezében 485, az sajnos megállt kétszer félúton. 470-et már nyomott a terembe, csak ugye őnála tudni kell, hogy azért ő ugyanúgy bérből, fizetésből él, mint bárki más, és azt így hobbiszerűen hűzi ezt a sportágat, és van olyan nap, amikor a 160 kilós testsúlya 12 kilométert kell, hogy sétáljon a munkahelyen, ez eléggé elfárasztja. Akkor van még egy munkahely, egy építkezésen dolgozik, építőiparban, tehát ott az szintén eléggé elfárasztja, és meg utána jön edzésre.
1: Igen, na hát mondjuk azt, hogy nem feltétlenül máshol is hasonlóak ugye a háttérkörülmények, akikkel ugye a nemzetközi versenyeken nektek meg kell vívni. Móni, hát itt azért azt gondolom, hogy aki már hallott minket beszélgetni itt adásban, aki már hallott a ti eredményeitekről, az már nem annyira kapja fel a fejét, de azért mégiscsak, ha valaki most először hall titeket mesélni, brutális számok, tehát egy elképesztő statisztika, elképesztő súlyok. A te szezonod hozta azt, amit előzetesen kitűztél, kitűztetek Ernővel együtt magatok elé?
3: Helyek közel igen. Nyilvánvalóan mindig van egy megálmodott cél, amit mi versenyen körülmények között szeretnénk teljesíteni, de hát ez ugye mindig aznap dől el minden. Nem mindegy az ember előtte mennyit tudott pihenni, hogyan készült a versenyre, az utazás fáradalmait, ugyanúgy akár egy lengyelországi utat kipihenni, de mi azért kalkulálunk avval is, hogy nyilván a hosszú út előtt inkább egy nappal hosszabbra tervezzük az egész utazást, hogy még az utazást is kipihenhessük verseny előtt. A mezőny is mindig nagyon-nagyon taktikai kérdés, hogy hogyan taktikázunk versenyen. Eléggé az a súly, amit gondoltunk, vagy éppen ott verseny közben kell az Ernőnek akkor improvizálni és nézni a mezőnyt, hogy ki a teljesítményével hol helyezkedik el. Lehet, hogy éppen sokkal többet kell magunkból kihozni, mint amit szerettünk volna. Van, amikor én bevallom őszintén, egy 220 kilós álom volt most az első szezonban, amit teljesíteni szerettem volna. Ebből 218 és 215 kiló lett versenykörülmény között. Nem hinném, hogy nagyon elkeseredetnek kéne lennem, bár mindig a számok azok, amik minket motiválnak, és mindig überelni önmagunkat, hogy minél nagyobb teljesítményt tudjunk magunk között, de mondom, ez mindig aznap dől el minden.
1: Igen, azért én azt gondolom, hogy itt az adott pillanat, szokták mondani, hogy ugye ez minden sportágnál így van, de hogy nálatok tényleg, hát másodpercek leforgása gyakorlatilag az egész, ami a lényeg, és ilyen szempontból ez, én azt gondolom, hogy lehet nagyon üdvözítő, meg lehet nagyon dühítő is, hiszen ha nem sikerül, akkor hosszú hetek, hónapok, akár évek munkája, és hát nem azt mondom, hogy kárba vész, mert nyilván attól még annak megvan a haszna, amit beletettetek, de nyilván attól ez egy frusztráló érzés, hogyha ezt nem sikerül kihozni magatokból. Említetted itt Móni azt, hogy, hogy azért néha ott kell improvizálni helyben, ugye látva a mezőnyt.
3: Igen.
1: Mennyire tudtok előre tervezni, Ernő? Azért most már hosszú-hosszú évek, évtizedek óta benne mozogtok, mozogsz ebben a sportágban. Mennyire kiszámítható egy-egy mondjuk egy nemzetközi viadal, vagy azért rendre vannak olyanok például ebben a műfajban, ebben a sportágban is, akik így hirtelen föltűnnek, és mondjuk egy nagyon váratlant tudnak emelni.
2: Ez azért elég ritka, hogy valaki úgy föltűnik, hogy jól is tudjon versenyezni. Inkább azt mondanám, hogy mi ebben kelünk, ebben fekszünk. Tehát képbe vagyunk mindegyik világszervezetnek az adott súlycsoportjának a rekordjaival, és hogy itt a rekordokhoz vannak belőve azok az eredmények, amiket mi szeretnénk teljesíteni. És ha már edzésen jóval a rekord fölött mennek a kilók, akkor az be kell, hogy váljon az a taktika a versenyen is.
1: Igen, egyébként ez a fajta, nekem ez mindig nagyon tetszett benned, ez a fajta tudatosság, és ezt meséltétek már többször, hogy azért nálatok minden edzés is megvan eleve tervezve. Tehát, hogy egy ilyen, az egész szezonra van egy tudatos ív, amit ilyenkor elképzeltek egyébként? Tehát, hogy ez ennyire összeáll például a te fejedben, Ernő?
2: Például a titánok éjszakájára 20 titán van a világban. Ezeket úgy kell elképzelni, ezeket a urakat, hölgyeket, inkább urakat, akik 300 kiló fölötti teljesítményre képesek, és ugye erről szól a titánok éjszakája, hogy ebben a Monster Power katapultba kell tudni nyomni. Na most a 8 titánnal készültem most ebbe a szezonba. Jöttek hozzánk vendégedzésre Pintér Peti, aki nagyon régi jó barátom, annak idején Érsekújvárba edzettünk ővele közösen 3 évet. Szuder Karcsi Esztergomból, ő most volt az első verseny ezen a titánok éjszakáján, ott 315 kilót sikerült a 95 kilós testsúlyával kinyomni, és hát Gálik Laci, aki a legerősebb szlovák erős ember, ő is nálunk készült, jó néhány edzésre jött hozzánk, és ő is 400 kilóval köszönt be az első versenyén a titánok éjszakáján, és meg is nyerte.
1: Ez elképesztő, meg már annyiszor hallottam tőletek ezeket, de mégis elképesztő. Mi volt a csúcspontja ennek a versenyszezonnak? Volt ilyen, Móni? Akár a saját szempontodból, akár a Lajos vagy bárki Ernő szempontjából. Volt olyan, amikor még saját magatoknak is meglepetést tudtatok szerezni?
3: Hellyel közzel igen. Nekünk minden egyes verseny fontos. Minden egyes versenyre maximális teljesítményt szeretnénk nyújtani. Én egy icipicit azért hozzáteszem, nehezített helyzetbe vagyok, mivel én nagyon-nagyon sok kategóriába indulok. Ugye én van, amikor sokszor leerőemelek. Először ugye első napunkban van mindig az erőemelés. Ugye az eleve 3 fogásnemből áll. És akkor utána való nap van, vagy egy nap pihenőm, vagy nem. És akkor utána kezdem a következő kategóriába való versenyzés. És amikor 2-3 kategóriába indulok ki rajtolni, azért nyilvánvalóan nem feltétlenül biztos tudom azt a teljesítményt ott kihozni magamból, amit én azért edzéseken kitűztem magam elé. De mondom, függetlenül attól az esetek 99%-ában tudom hozni, 1-2%-ban maradok 1-2 kilóval a tervezett alatt, úgyhogy nem hinném, hogy panaszra lenne okom. Úgyhogy én ennyiből egy kicsit nekem nehezebb, hogy többször állok színpadra, többször versenyzek. Hát persze többször izgalom ez a fiúknak is, de maximálisan mellettem állnak és segítenek.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei.

0: Ez volt a köztéradása 2026. június 21-én itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető I.S. Roland.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Dream about the things you could have had. Dreams are only made up in a head.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép vasárnap estét, jó hétvégét kívánok. Idén is átadták az év közszolgálati dolgozója díjat a Tatai Városházán. Nyárköszöntő ünnepség volt környén. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban. Önök a hírperceket hallják 2026. június 21-én, vasárnap este Szabó Istvántól. Jönnek a részletek. És akkor a folytatás, történelmi szezon tudhat maga mögött a MOL Tatabánya KC csapata. Bajnoki bronzérmet szereztek, ezüstérmesek lettek a magyar és az Európa kupában. Június 1-én a tatabányai közönség egy ünnepség keretében fogadta a csapatot. Andó Arián az eseményen rádiónknak az Ohrid elleni utolsó mérkőzésről is beszélt. Andó Ariánt hallják.
2: De nem feltétlenül éreztem úgy, hogy nagyon-nagyon stresszes szituáció lenne. Nyilván hatalmas volt rajtunk a hazai szurkolóktól kapott nyomás, ezt a helyén kellett kezelni, próbálni kicsit úgy felfogni ezt az egészet, hogy ők is szurkolók, és ne ellenünk szurkoljanak, hanem próbálni azzal menni, hogy mintha minket is buzdítanának. Szerintem nekünk az egy sokkal nagyobb segítség lett volna, biztos, hogy ott kezdeni az is lehet, hogy még nehezebb mérkőzés lett volna, mint a tegnapi, de amikor kint kezdtünk, akkor itthon mindig tudtunk javítani, és mindig azért egy személyes tapasztalat sokkal másabb, mint az, hogy te videón látsz 4-5 mérkőzést, ugye teljesen más játékosokkal, teljesen más adottsággal rendelkező játékosoktól, szóval azért az élőbeni tapasztalás ez teljesen más. Szerintem lehet, hogy más, hogy alakulhatott volna, de a sportban sajnos nincsen ha, ez nem fog változni, nem lesz másképp, úgyhogy ezt sajnos el kell fogadni most. Hogyha augusztustól, vagy amikor elkezdjük júliustól nézzük az egész szezont, akkor talán a legelső, amikor itthon megvertük a Szegedet. Szerintem az tényleg egy olyan dolog volt, talán akkor fogtuk fel mi is igazán, hogy ez a csapat, ez nagyon sok mindenre képes ebben az idényben. Nyilván azon vagyunk, hogy jövőre is a lehető legjobbat nyújtsuk. Az első pillanattól kezdve azért kimondható, hogy ez tényleg egy extra szezon. Talán egyébként én még kicsit csalódott is vagyok, hogyha azt nézik, hogy hazai pályán elbuktunk egy Csurgó elleni kiki meccset, illetve hogy a Fradit nem sikerült idén legyőzni egyszer sem, ez miatt kicsit csalódott vagyok. Szeretném, hogyha ez jövőre másképp lenne.
1: Immár 12. alkalommal rendezte meg hagyományos nyárköszöntő ünnepségét a környei segítői szolgálat a művelődési házban június 11-én, bár az időjárás ezen a napon alaposan rácáfolt a program elnevezésére. A rendezvényre a tatabányai járás több településéről érkeztek polgármesterek, szépkorúak, klubtagok, intézményvezetők, hogy együtt köszöntsék, de leginkább várják a nyarat. Megnyitó beszédében Beke László hangsúlyozta, hogy a nyár beköszöntével környén szinte hagyománnyá vált a nyárköszöntő ünnepség, amelyre minden évben nagy várakozással készülnek a szervezők és a vendégek egyaránt. Kiemelte, hogy az embernek nem csak a testi feltöltődésre, hanem a jó szóra, a közös élményekre és az emlékezetes találkozásokra is szüksége van. Megköszönte mindazok munkáját, akik szeretettel és odaadással dolgoztak a rendezvény sikeréért, és arra bíztatta a jelenlévőket, hogy nyitott szívvel fogadják a nap programjait. A köszöntőket követően színes műsor várta a vendégeket. A színpadi produkciók sorát a Kadarka társulat előadása zárta. A színpadi programot követte az ízletes ebéd és zenés táncos mulatság, és a környei kollektíva által készített ajándékok átadása, számolt be Környe Község a honlapján. Június első felében két rangos országos közlekedésbiztonsági verseny döntőjében is bizonyíthattak a vármegye legjobb fiatal kerékpárosai. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a vármegyei fordulók győztesei Budapesten és Bolmazújvárosban mérték össze tudásukat az ország legjobbjai között. Június 4-én rendezték meg Budapesten a Kia Mester két keréken országos döntőjét, míg június 9-e és 11-e között Balmazújváros adott otthont a kerékpáros iskola kupa országos döntőjének. A versenyeken a résztvevők elméleti és ügyességi feladatokban is számot adtak felkészültségükről. A vármegye csapatában térségünkben is szerepeltek versenyzők. A lábatlani Dudás Adél Brigitta és az esztergomi Schmidt Mihály mellett Kisbérről Juhász Petra, Komáromból pedig Lévai Dominik jutott el az országos megmérettetésekre. Bár a vármegyei küldöttség ezúttal nem szerzett dobogós helyezést, a fiatalok méltó módon képviselték Komárom-Esztergom vármegyét. A rendőrség gratulált a versenyzőknek, valamint köszönetet mondott a felkészítő pedagógusoknak is, akik munkájukkal a közlekedés biztonság ügyét is szolgálják, írta a dorogimedence.hu. Június 17-én reggel a Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén hirdették ki az év közszolgálati dolgozója díjat Tatán, amelyet ebben az évben Zsikai Krisztinának adott át Mihály József polgármester és dr. Horváth József jegyző. Az év közszolgálati dolgozója díj az önkormányzat hivatalánál, intézményeinél és közfeladatot ellátó gazdasági társaságainál legalább 5 éve foglalkoztatott köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak, munkavállalóknak adományozható a közszolgálatáért végzett példaértékű munkáért, továbbá az önkormányzati és államigazgatási feladat és hatáskörben végzett magas színvonalú kiemelt feladatellátásért. Zsikai Krisztina a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Humán Szolgáltatási Irodájának munkatársa, 2000 novembere óta a hivatal szociális ügyintézője. Munkája kiemelkedő jelentőségű a tatai közösség életében, hiszen a mindennapokban a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévőket segíti. Elhivatottsága, empátiája példaértékű, nem csupán ügyeket intéz, valódi támogatást nyújt azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Munkáját türelemmel, emberséggel és együttérzéssel végzi, minden körülmények között megőrizze segítőkészségét, számolt be Tata Városa honlapján. És ha már Tata, a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár június 27-e és augusztus 3-a között zárva tart, az utolsó nyitvatartási nap június 26-a péntek, nyitás augusztus 4-én reggel 9-kor lesz. A közlés szerint a nyári zárvatartás idejére a megszokott 6 darab könyv helyett 10 darabot lehet kölcsönözni. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban. A közlés szerint június 22-én hétfőn a Hild József utcában folyókarács cseréjének munkálata kezdődik. A munkálat ideje alatt a jelzett útszakaszon félpályás lezárás várható. Kérik a közlekedők türelmét és megértését, valamint, hogy a félpályás lezárás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett területen. A Grund Királyok mini musical varázsolta el a közönséget szerda délután a Szőnyi Petőfi Sándor művelődési házban, Komáromban. A Bozsik József gyermekkorát és felfedezésének időszakát bemutató zenés darabban a Bozsik József általános iskola 7B osztályának diákjai léptek színpadra, akik nagyszerűen idézték meg a magyar futball egyik legnagyobb alakjának történetét. Az előadásban vendég művészként közreműködött László Kata, László Attila, Szabó Dávid és Szakál Ágnes. A zenét Másik Lehel szerezte, a szöveget Kőhalmi Ernő írta. És végezetül sport, nevet változtat a Dorogi FC, a Dorogi futballcsapat ugyanis visszatér a gyökereihez. Az együttes a 2026-27-es szezonnak már a régi új Dorogi Bányász néven vághat neki, a cél pedig egyértelműen az MB2-be való feljutás. A célok eléréséhez új játékosok és új vezetőedző is érkezett, a következő szezonban Tóth András látja el a vezetőedzői feladatokat. A hírperceket 2026. június 21-én, vasárnap este Szabó Istvántól hallották. Köszönöm figyelmüket nem csak a hírpercekre, hanem az egész hétvégére. Legközelebb jövő szombaton találkozunk majd. Addig is jó rádiózást, tartsanak a Forrás Rádióval!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK.

a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha lelazulnál egy pörgős hét után, indul a Lunch Session Norbert van Dillel. Ez a Forrás Rádió vasárnap esti Lunch

Tarts velünk jövő hét vasárnap is! Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol! Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

piros láb, csak slágerek és sport. Hallgasd az Ittszert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.
1: Olyan szájcsillódulat, amitől valaki összefogta magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá.

0: nálam mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, Sensei.
0: Nem kell Senseinek hívnod, Rod.
2: Csak slágerek! Forrásra!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan füldemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Hold up, this baby, I'm your city. Itt nem zavar senkit, ha ég a cigén. Fújjad a füstöt,

összes lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tár!